belvárosában. A városvezetés kedden lakossági fórumon ismertette, hogy milyen beavatkozásokat terveznek az Andrássy út ikonikus platánfáin. A város számára mindig rendkívül nehéz döntés, akár egyetlen fa kivágása is, de most több évtizedek óta a városképhez tartozó platánról van szó. Ezek a fák mintegy 70 éve állnak az út mentén, és sokak számára már a település lakóinak számítanak. Árnyas lombkoronájuk nem csak látványos, hanem a nyári hőségben is menetéket ad a járókelőknek. A szakemberek szerint azonban a fák jelentős része olyan mértékben károsodott, hogy már nem menthetők. A leszakadó ágak komoly balesetveszélyt jelentenek, ezért a városvezetésnek mérlegelnie kell a szükséges beavatkozásokat. A döntés várhatóan sokakban vált majd ki felháborodást, hiszen értékes fákról van szó, amelyekhez már érzelmileg is kötődnek a helyiek. Ugyanakkor a városvezetés emlékeztet, ha a régi békéscsabai képeslapokat nézzük, a múlt század elején egészen más látvány fogadta a belvárosba érkezőt. Akkor is voltak fák, de nem takarták el teljesen az épületek homlokzatát, és az utcák élettel teltek meg. A szakemberek szerint a fák fontosak, de veszélyes állapotokban nem tarthatók fent korlátlan ideig egy városi környezetben. A fórum célja volt, hogy a lakosság pontos tájékoztatást kapjon a tervezett lépésekről, és megértsék, a beavatkozások a közbiztonságot szolgálják. Az április 12-i választáson a Tiszapárt szerezte meg a szavazatok több mint kétharmadát. Békés megye egyes számú békéscsabai központú választókerületét a párt jelöltje Bodóczi István képviseli a következő 4 évben az országgyűlésben. A politikust a 7.tv aktuális című műsorában kérdezték terveiről. Bodóczi felidézte, 2019-ben kezdte társadalmi szerepvállalását, amikor a fiatalokból álló civil szervezetet alapították Békéscsabán, és több jótékonysági, valamint közösségépítő programot valósította. Meg. Hozzátette, hogy nagy megtiszteltetés számára, hogy a választókerület 10 településének képviseletére kapott felhatalmazást, és hangsúlyozta, hogy rövid idő alatt sok mindent kell majd elsajátítani a parlamenti működéssel kapcsolatban, és felelősség teljes feladat olyan döntéseket hozni, melyek az ország életét befolyásolják. Hozzátette, hogy Békés megye erőssége a mezőgazdaság, nem pedig az összeszerelő üzemek működtetése, és a turizmusban is jelentős tartalékok vannak, például a kerékpáros és gasztronómiai fejlesztésekben. A képviselő szerint át kell tekinteni azokat a korábban előkészített projekteket, amelyekre a korábbi kormány ígéretet tett, de források nem érkeztek hozzá. Bízik abban, hogy az uniós pénzek beérkezésével ezek a fejlesztések megvalósulhatnak, és csak ezután lehet új terveket készíteni. Kiemelte az aszályhelyzet megoldásának fontosságát is. Szerinte az elmúlt időszakban nem fordítottak kellő figyelmet a víz megtartás kérdésére, az új kormány viszont már prioritásként kezeli. És úgy fogalmazott, akkor végzik jól munkájukat, ha a gazdák megfelelő támogatást kapnak a jó minőségű termények előállításához, és a következő lépés az lesz, hogy ezeket helyben is feldolgozzák. A precíziós gazdaság pedig szerinte komoly kitörési lehetőséget jelenthet a fiatalok számára.

0: Áldatlan állapotok alakultak ki Békés Csabán a tavaszi lomtalanítást követően, erre hívta fel a figyelmet a város polgármestere Szarvas Péter, aki a szabályok betartását kérte a lakosságtól. Az elmúlt két hétvégén zajlott a lomtalanítás, előbb a külső város részekben, majd a belvárosban. A szemétszállításért felelős cég több alkalommal is jelezte, milyen hulladék helyezhető ki és mit nem szállítanak el. Ennek ellenére a polgármester szerint sokan nem tartották be az előírásokat. Szarvas Péter a közösségi oldalán arról számolt be, hogy olyan hulladék is kikerült az utcára, amelyet egyértelműen tilos lett volna kihelyezni. Építési törmeléket, elektronikai eszközöket és veszélyes hulladékot a lomtalanítás során nem viszik el. Felháborítónak nevezte azt is, hogy a guberálók több helyen szétszórták a kihelyezett holmikat. A polgármester közölte, hogy a lomtalanítás után a közterület felügyelők azonnal megkezdték a város bejárását. Tapasztalataik szerint több helyen, különösen a lakótelepeken jelentős mennyiségű szemét maradt a közterületen, ami elszomorító képet mutat. Szarvas Péter a város rendezettségét és tisztaságát közös ügynek nevezte, és intézkedett arról, hogy a közterületeken maradt hulladékot mielőbb elszállítsák és helyreálljon a rend. A történelmi aszály után az elmúlt napok felhő szakadása hozott átmeneti enyhülést a Körösök vidékére is. A vízügyi szakemberek szerint ma már nem az elvezetés, hanem a víz megtartása legfontosabb feladat. Gyulán ismét átbukik a víz a Duzzasztón, Morgófokon pedig egy 140 millió forintos napelemes fejlesztés biztosítja a kiszáradó csatornák utánpótlását. Az idei év rendkívül szárazon indult, a januári átlag feletti csapadék után folyamatosan csökkent az esőmennyiség, áprilisban 3 mm hullott csak a térségben. Májusi sok éves átlag 61 mm, amelynek közel 50 mm-re az elmúlt két napban érkezett a vízgyűjtőkre. A helyzetről Lúci Gergely, a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója számolt be, aki elmondta, hogy a csapadék a lehető legjobbkor érkezett, mert a Fehérkörös gyulai duzzasztójánál már kritikus volt a helyzet. A tavaly felújított gumitömlőn hetek óta nem bukott át a víz, és közel 3 hétig akár száraz lábbal is át lehetett volna kelni a mederben, mivel az érkező vízmennyiséget teljes egészében az élővíz csatornába kell irányítani. Az igazgató hangsúlyozta, hogy a duzzasztóknak köszönhetően a nyári üzemi vízszinteket az alacsony vízhozam ellenére is tartani tudták. Mindenhová, ahol lehetett, gravitációsan juttattak vizet, a szivattyús öntöző csatornákat pedig szinte teljes kapacitáson működtették az ökológiai és mezőgazdasági igények miatt. Hozzátette, hogy ha folytatódott volna a szárazság, komoly problémák alakultak volna ki, a mostani csapadék viszont megmentette a térséget. A klímaváltozás miatt a vízügy elsődleges célja ma már a helyben tartott vízkészletek növelése, a talajvízpótlás és a zöldebb környezet fenntartása. Ez a szemlélet korábban is jelen volt a szakmában, de már a társadalmi és kormányzati prioritássá vált. A kövizik rövid, közép és hosszú távú programokkal készül a jövő kihívásaira. A technológiai és környezetvédelmi mérföldkönnek számít a Morgófoki tápcsatorna és szivattyútelep modernizációja. A 70-es években épült, majd 2000-ben felújított rendszer a magas üzemeltetési költségek miatt sokáig nem működött. A tavalyi aszály idején azonban újra beindított, és kedvező tapasztalatok után egy jelentős fejlesztés valósult meg. Öntözésfejlesztési forrásból napelemes rendszert és egy új kisebb szivattyút telepítettek. A beruházás legfontosabb előnye, hogy a Gyepes csatorna, amely korábban elveszítette saját vízgyűjtő területét, most fenntartható módon kap utánpótlást. Ha a megspórolt energiát pénzben számolják, a 140 millió forintos fejlesztés 2-3 éven belül megtérül. A térségben eddig nem volt intézményesített öntözés, de a jövőben a rendelkezésre álló vízkészlet erejéig a gazdák is kaphatnak majd vízjogi engedélyt. Addig is a rendszer kulcsfontosságú ökológiai szerepet tölt be, és újra életet visz majd a tájba. Május 1-e és június 30-a között zajlik az idei evösszeírás Békés Csabán. A felmérés törvényi kötelezettség, amelynek célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a településen tartott kutyák számáról és oltási adatairól. Az állatvédelmi törvény előírja, hogy a településeknek legalább 3 évente össze kell írniuk az evállományt. Békés Csabán legutóbb 2023-ban történt ilyen felmérés, ezért vált idén ismét esedékessé. A kutyatartóknak minden egyes kutyáról külön formanyomtatványt kell kitölteniük. Az adatlap elérhető a város honlapján, a Csabai Mérlegben, a polgármesteri hivatalban és több állatorvosi rendelőben. Az evösszeírás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, amely akár 150 ezer forint is lehet. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Országos angol verseny döntőjét rendezték Békés Csabán. Kolbász kalanddal fogadták a technika verseny fiatal résztvevőit. Családi és missziói napot tartottak az evangélikus egyházkerületben. Fiatal lovasok versenyeztek a megyei ügyességi bajnokságon. Már is mondom a részleteket. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ adott otthon szombaton az országos angol tanulmányi verseny döntőjének, amelyre 14 vármegyéből és Budapestről érkeztek általános iskolás diákok. Tériákné Prisztavok Ágnes, a lebonyolítást végző Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola igazgatója elmondta, a döntőt két online írásbeli forduló előzte meg, a Békés Csabai harmadik körben pedig már szóbeli feladatokon keresztül bizonyították tudásukat a versenyzők. Hangsúlyozta, hogy az intézmény már 17. alkalommal nyerte el a rendezés jogát. A diákok két kategóriában 7. és 8. évfolyamon indulhattak, és kizárólag az általános tanterv szerint tanuló fiatalok nevezhettek. A feladatok az általános iskolai követelményekhez igazodtak. Az igazgatónő arról is beszélt, hogy az első fordulóra 364 intézményből közel 4000 tanuló jelentkezett, közülük több mint 800-an jutottak tovább a második körbe. A döntőbe végül 51 diák került, 28 hetedikes, 23 nyolcadikos. A döntősök már B2-es szintű nyelvtudással rendelkeztek, vagy közel állnak hozzá, és három állomáson kellett számot adniuk felkészültségükről. Hozzátette, hogy a nyelvtanulás számos lehetőséget nyit meg a fiatalok előtt, a tanulmányi versenyek pedig fontos motivációt és értékes tapasztalatot jelentenek számukra. A döntő résztvevői között volt Szücs Nadina, a budapesti Babérliget általános iskola 7. osztályos tanulója. Elmondása szerint tanára hívta fel figyelmét a versenyre, amelyre osztályából többen is jelentkeztek, közülük hárman jutottak be a döntőbe. A felkészülés során az órákon is gyakorolták a szóbeli és írásbeli feladattípusokat. A fiatal versenyző azt mondta, szeretné kihozni magából a maximumot, és bízik benne, hogy jó eredménnyel térhet haza. A végeredmény a második írásbeli forduló és döntő szóbeli feladatainak összesített pontszáma alapján alakul ki. Minden résztvevő díjazásban részesül, a dobogósok pedig további értékes jutalmakat, például könyveket, nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamot kapnak. A Csabai Kolbász Klub Kolbász Kalandra hívta a 26. országos technikaverseny és a 25. országos életvitel és gyakorlati ismeretverseny résztvevőit, akik az ország számos pontjáról érkeztek Békés Csabára. A diákok kisebb késéssel, de annál nagyobb étvágyjal érkeztek meg a klub kertjébe, ahol dr. Ambrus Zoltán és dr. Borka Sándor fogadta őket. A vendégek hamar asztalhoz ültek, majd meghallgatták a házigazdák köszöntőjét. Dr. Borka Sándor a klub elnöke felidézte, hogy a Csabai Kolbász hagyománya több mint 300 évre nyúlik vissza. Bár maga az egyesület nem ilyen régi, már túl van a negyed százados fennálláson. Céljuk a csabai kolbász népszerűsítése itthon és külföldön egyaránt, valamint rendszeresen szerveznek kolbászgyúrásokat a békés csabai iskolásoknak. Felidézte azt az időszakot, amikor minden csabainak legyen csabai szlogen jegyében, minden résztvevő diák egy-egy vastag kolbászt kapott emlékül. A programon nem csak kóstolni lehetett, hanem a vállalkozókedvű fiatalok a kolbász készítést is kipróbálhatták. A mesterség fortiait Andó András Hentes és Mészáros mutatta be. Felidézte, hogy régen a kolbászhúst még nem darálták, hanem késsel aprították, és bár ez nagy munka volt, akkoriban jóval kisebb mennyiségeket készítettek. A mostani bemutatóra a hús már előkészítve érkezett, a fűszerek kimérve várták a használatot. A szakember kíváncsian figyelte a fiatalok hozzáállását, és kérdésekkel is bevonta őket a folyamatba. A gyúrás után a diákok kis gombócokat formáztak, majd a töltőbe került a hús. A munka innentől igazi csapatmunkává vált, egyikük tekerte a töltőt, a másik lassan engedte a kolbászt. A végén elpározták a szálakat, amelyek frissen, sütnivaló kolbászként kerültek a sütőbe. Andó András elmondta, hogy 1956 óta dolgozik a szakmában, évente 3-4 más a kolbászt készít, és a klub munkájában is folyamatosan részt vesz. Az évtizedek alatt ez már több tonnányi mennyiséget jelent. A fiatalok láthatóan élvezték a programot, és nagy lelkesedéssel várták a kolbász lakomát is, ahol a sült kolbász mellé házi szilvás papucsot kaptak. A rendezvény végére mindenki nyertesként távozott.

0: Békés Csaba adott otthont a Déli Evangélikus Egyházkerület idei családi és missziói napjának, amelyet Szövetségben élünk mottóval rendeztek meg. A program gazdag lelki, kulturális és közéleti kínálattal várta a híveket, erősítve a közösség összetartozását és a hit közös megélését. A nap reggel 9 órakor kezdődött a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium aulájában. A regisztráció után a nagy templom telt meg énekszóval, majd Kondor Péter püspök és Verasztó János, az egyházkerület missziói lelkésze köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően dr. Korányi András püspök helyettes vezette be a nap központi témáját, hangsúlyozva, a Biblia története is azzal indul, hogy az embernek nem jó egyedül élnie. Kondor Péter arról is beszélt, hogy amikor hazatért Békés Csabára és belép az evangélikus nagy templomba, mindig különleges lelki atmoszférát érez, amely meghatározza az ember érzéseit és gondolatait. Reményét fejezte ki, hogy a jelenlévők ezen a napon mindannyian megtapasztalhatták Isten közelségét, és közelebb kerülhettek az ő akaratának megértéséhez. Verasztó János hozzátette, hogy a missziói nap arra is emlékeztet, hogy bárkiből lehet hívő ember, mert Isten csodálatos módon munkálkodik. A délelőtti Isten tiszteleten Grendorf Péter a Budapest Angyalföldi Gyülekezet lelkésze hirdetett igét, lelki útravalót adva a nap további részére. Az ünnepi alkalmat Görög Ibolya protokoll szakértő előadása követte. Minden napi protokoll a Békés Együttélés jegyében című előadásában a hétköznapi tisztelet és a társas érintkezés alapvető szabályaira hívta fel a figyelmet, amelyeket a hallgatóság nagy érdeklődéssel fogadott. A közös ebéd után a délután kötetlenebb interaktív beszélgetések élet. A résztvevők 6 különböző szekcióülés közül választhattak, amelyek aktuális és sokszínű témákat jártak körül. A kulturális program csúcspontjaként 3 órától minikoncert várta a közönséget. A Kalandrella Kamarakórus Kutyájné Ablonci Katalin vezetésével és az Alföld Kvartett és Rázga Áron zongora művész lépett a színpadra. Szombaton a Békés Csabai Pegazus Lovas Iskola adott otthont a Békés megyei gyermekügyességi lovas bajnokságnak. A rendezvényre több mint 150 nevezés érkezett, a fiatal lovasok pedig több kategóriában mutatták be tudásukat. Susánszki Pál, a Lovas Iskola ügyvezető tulajdonosa hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják, hogy a gyerekek minél korábban megismerkedjenek a lovakkal és a lovas sporttal. Úgy fogalmazott, a lovardák a vidék torna termei. Elmondta, hogy a hétvégén 2 szakák versenye zajlott. A szabadidős szakákban 4 és 18 év között gyerekek indultak, akik különböző ügyességi feladatokat teljesítettek, például bóják között haladtak zsákutcába, vagy folyosóba lovagoltak be. A kisebbeket edzőik kísérték, az idősebbek már önállóan lovagoltak. Hozzátette, egy másik pályán a díjlovaglás és a lovastorna utánpótláskorú versenyzői mutatták be gyakorlataikat, a pálya felszabadulása után pedig a díjugratás előszobájának számító 60, 70, 80 és 90 centis versenyszámokat is megrendezték. Susánszki Pál kiemelte, hogy az állatok közelsége és a rendszeres mozgás egyaránt jótékonyan hat a gyerekek testi-lelki fejlődésére, és hozzájárulhat ahhoz, hogy egészséges felnőttekké váljanak. Mint mondta, az iskola növendékei között több tehetséges fiatal is van, akik akár országos vagy nemzetközi mezőnyben is szép eredményeket érhetnek el. A versenyzők között volt Susánszki Zóra is, aki közel 7-8 éve lovagol és 3 éve versenyez díjugratásban. Lovával szoros összhangban dolgoznak, naponta készülnek, jelenleg 1 méteres akadályokon indulnak, és célja a további fejlődés. Elmondta, hogy az Állatorvostudományi Egyetemen szeretne tovább tanulni, később pedig lógyógyászattal foglalkozna, miközben a sportot hosszú távon is szeretné megtartani, legalább hobbi szinten. A lovas hétvége vasárnap a Békés megyei díjugrató lovas bajnoksággal folytatódott, ahol már kortól és nemtől függetlenül felnőtt lovasok álltak rajthoz.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Molnár Gyenge Andrea jelenleg főállású édesanya lesz, aki 6,5 hónapos kisfiával, Bendével tölti mindennapjai nagy részét. Várandósága alatt szülőtársával már tudatosan készültek arra, hogy gyermekükkel a manapság sajnos ritkaság számba menő, biztonságosan kötődő kapcsolatot tudják megalapozni. Az általa alkalmazott módszerekről és tapasztalatokról mesél nekünk Andrea, tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitte vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Szeretettel köszöntöm vendégünket, Molnár Gyenge Andit. Megkérnélek, hogy mutatkozz be pár szóban.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kaptam Brigittől egy felkérést, mi már korábbról egy-egy szeminárium alkalmával szereztünk egymással kapcsolatban ismerettséget. Nagyon megragadta az ő figyelmét, hogy engem, mint édesanyát, a kötődő nevelés mennyire magával ragadott, és erről elkezdtünk beszélgetni, szó-szót követett, majd most itt vagyunk.
1: Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és igen, így már nem is titok, hogy a kötődő nevelés témájában foglak faggatni, elsősorban, mint édesanya. Mesélj kérlek, hogyan keveredtél a kötődő neveléshez közel, és hogyan lesz valaki ennyire tudatos édesanya, mint ahogy te elindultál ezen az úton.
2: Amikor készültem édesanyává válni, nekem most jelen pillanatban van egy 6,5 hónapos gyönyörűséges kisfiam, akit Bendének hívnak, akkor természetesen hát a fészekrakó ösztön mellett elindult az agyam is abba az irányba, hogy rendben, akkor most itt vagyunk, nagyon régóta szerettem volna idáig eljutni, de akkor ezt hogy csináljuk jól? Biztos vagyok benne, hogy mindenki tapasztalja azt, aki ezen az úton halad, hogy kapja a tanácsokat a szülőktől, a barátoktól, lát mintákat, és ez egy idő után elkezd szépen ülepedni, és ezt vagy jól fogadjuk, vagy kevésbé ezeket a fajta ingereket, mondjuk így, hogyha nem is tanácsokról van feltétlenül szó, és szerencsés esetben az édesanyja akkor azt mondja, hogy jól van, akkor én innentől a saját véleményemet ki fogom alakítani, hogyha még ez nem szilárd, és ehhez kerestem én is forrásokat. És természetesen az olyan barátokat megkérdeztem, akiknél azt látom, hogy na, ez szimpatikus ez a vonal, amit te képviselsz, úgyhogy onnan is nagyon sok infóval gazdagodtam, illetve utána kezdtem nézni, ugye öreg barátunk internet volt a segítségemre, és mind a kötődő nevelés nagyon gyorsan rátaláltam, aztán a mi számunkra a férjemmel nagyon lényeges az, hogy igyekezünk környezettudatosak lenni, úgyhogy ez a vonal is bekapcsolódott, aztán ugye ezek nagyon szépen hozzák egymást, az egyik forrását irányít a másikra, utána már akkor könyveket is vásároltam a témában, nagyon szuper irodalmak vannak erről, és így jutottam el akkor addig az összképig, amit végül úgy gondoltam, hogy ez számomra szimpatikus, és ugye a kötődő nevelés William Searsnek a nevéhez kapcsolódik, aki egyszerűen leírta azt, hogy hogyan lehet egy olyan fajta kapcsolatot kialakítani egy gyermek és egy gondviselő között, azért ezt így fogalmazom, mert itt ugye az édesanyja, édesapa, akár egy gondozásban aktívan résztvevő nagyszülő is természetesen a kép része lehet. Hogy lehet egy olyan kapcsolatot kialakítani, ami a legesleg kényelmesebb és magától értetődőbb, szeretetteljes kapcsolat a szülő és a gondviselő között lett, és mivel ez az én szemléletemmel nagyon egybevágott, és szerencsére a férjemmel nagyon egy párton vagyunk ebben a témakörben is, így innentől nem volt kérdés, hogy akkor itt elmélyítem egy kicsit az ismereteimet.
1: És hogyan lehet nem elveszni a rengeteg információ között? Tehát hogyan szűrted meg azt, hogy akkor te mit fogsz beemelni a nevelésedbe, vagy a szülőségedbe, és mi az, amit félre söpörsz?
2: Úgy érzem, hogy kijelentettem magamról, hogy az utóbbi években sikerült annyit fejlesztenem önmagamon, hogy nagyon határozott véleményt tudok alkotni arról, hogy mi az, ami önazonos számomra, és mi az, ami nem. És el tudom határolni magamtól azokat a fajta véleményeket és nézeteket, amit, hogyha úgy zsigerileg belegondolok egy pillanat alatt, hogy jó, ez én vagyok, ezt tudom hitelesen képviselni, ez jó érzéseket kelt bennem, akkor azt tudom mondani, hogy igen, vagy nem. És ami olyan, hogy nem, akkor attól el is határolódom, és jöhet azzal kapcsolatban később bármilyen meggyőzési kísérlet, próbálkozás, bármi, végül az lesz a vége, hogy nem, ez nem lenne önmagammal integritásban lévő dolog, úgyhogy maradok az önazonosságnál, és szerencsére ez be is vált teljesen. Úgyhogy én azt tudom ezzel kapcsolatban tanácsolni bárkinek, hogy az első zsigeri megérzésre érdemes hallgatni.
1: Tehát itt is bekapcsolnak akkor az ösztönök is.
2: Abszolút, igen.
1: Igen, tehát már az edukálás részénél nagyon fontos az, hogy saját magunkra hallgassunk, és igyekezzünk, ahogy mondtad is, a saját véleményünket kialakítani, már akár a pocakban lévő korszaktól is.
2: Abszolút.
1: De arra lennék kíváncsi, hogy a kötődő neveléssel kapcsolatban mik azok, amik mentén jelenleg mentek a mindennapjaitokban, a hétköznapjaitokban, milyen ufóságaitok vannak, ugye így is szokták titulálni jelenleg a válaszkészen nevelő szülők csoportját, az ufó szülőket.
2: Igen.
1: Szóval szeretném megkérdezni tőled, hogy akkor mik azok, amiket be tudtál emelni, amik számodra önazonos információk voltak, és hogyan sikerül ementén lavírozni a hétköznapokban.
2: hosszú lesz a lista, készülj. Ugye rögtön, tehát magának a kötődő nevelésnek a szemlélete az, hogy a gyermekre mint értékre tekintünk, nem pedig egy olyan kis jövevényre, akit szabályozni kell, regulálni kell mindenféle módon. Tehát azt a szeretetteljes kötődést törekszünk kialakítani, ami egyébként annyira magától jön, annyira ösztönös, hogy nem kell rajta gondolkodni. Aztán nálunk egy különlegesebb téma indította ezt az egész történés sorozatot, amivel eljutottunk máig, és ez nem más volt, mint az otthonszülés. Ez egy érdekes és megosztó témakör. Abszolút. Én úgy keveredtem az otthonszüléshez, csak nagyon röviden aztán folytatom még a listát, hogy nagyon sok statisztikát végignéztem a szülésekkel, szülésélményekkel kapcsolatban, mind objektív, mind szubjektív szempontokat figyelembe véve, és hamar arra jutottam, főleg, hogy ugye most már nincsen szabad orvosválasztás az édesanyák számára, tehát nincs meg az a bizalmon alapuló korábbi viszony egy orvossal, amire korábban lehetett alapozni, hogy én nem feltétlenül szeretném az állami ellátást igénybe venni, aztán nézelődtünk magánellátás egyebek mentén is, és végül valahogy oda keveredtem az otthonszüléshez, amivel kapcsolatban egy személyes élmény is szembejött velem. Egy gyerekkori legjobb barátnőm Lagziának másnapja reggelén, a közös reggeli során egy család mesélte a kisebbi gyermeküknek az otthon születésének a csodás élményéről. Ez megragadt, ez az információ, és amikor a kutakodásom eddig a fázisig jutott, akkor ez bevillant, és adtam neki egy esélyt, hogy akkor körbenézek erről, majd még nagyon szívesen mesélek később, mert egyébként csodálatos élmény volt.
1: Mindenképp.
2: Aztán ide tartozik még a kötődő neveléshez szorosan a hordozás, a babahordozás, ez már egészen pici kortól szóba jöhető opció, sőt nem csak hogy szóba jöhető, hanem nagyon-nagyon meg tud könnyíteni bizonyos nehéz pillanatokat. Valószínű, a titeket hallgató édesanyák többsége ismeri azokat a pillanatokat, amikor ő igazságtalanul sír a pici, nem tudod, hogy mit tegyél vele, csak karban van el, de még nem szoktad meg a kis súlyát, és már teljesen ki vagy merülve fizikailag, a karjaid már abszolút kezdik feladni a szolgálatot, de ki szeretnél tartani? Na, ilyenkor óriási George Joker a hordozás. Számos egyéb előnye van, amellett, hogy a kezeid felszabadulnak, és ugye fizikai megterheléstől mentesít, hiszen a szellemi érésre, mozgásfejlődési érésre és rengeteg egyéb szempontra gondolva is nagyon sokat lehet belőle profitálni.
1: Azt mondod, hogy a mozgásfejlődésre is. Ez azért nagyon szimpatikus egyébként, mert hogy nagyon sokszor hallhatunk olyan ellenvéleményt a hordozással kapcsolatban, hogy hát le van oda kötözve, baba nem tud mozogni, és most azt mondod, hogy ez mégiscsak jó a mozgásfejlődésének.
2: Igen, mert képzeld el, ebben a témában is sokat igyekeztem kutakodni, sajnos egy picit később jött egy info, mint ami úgy igazán ideális lett volna, nem baj, kihozzuk belőle a legjobbat, viszont a mozgásfejlődés az mindig az idegrendszeri érésnek a következménye. Tehát én meg akarhatom tanítani a gyermekemet mászni, ülni, járni, ha még az idegrendszerén nincs olyan érettségi szakaszban, akkor ez nem fog összejönni, vagy csak valami suta, nem természetes mozgás fog belőle kisülni, amivel aztán járhatunk gyógytornászhoz vagy egyéb szakemberhez, hogy ezt kijavítsuk, és az idegrendszeri érést azt nagyon jól elő lehet segíteni azzal, hogyha megfelelő tapintási és mozgatási ingert kap a gyermek, és mindemellett biztonságban érzi magát, és ez egy az egyben a hordozás.
1: És úgy tudom, hogy a hordozás, illetve a kötési módszerek azok nem csak a már megszületett babával alkalmazhatók, hanem akár a pocakot is lehet tehermentesíteni.
2: Így van. Egyébként nekem nagyon szerencsés várandóságom volt, abszolút nem volt megterhelő számomra, de látom nagyon sok anyukánál, hogy így fáj a dereka, úgy húz a pocakja, és ezeket a csodálatosan szép, ráadásul gyönyörű szemegyönyörköttető kendőket lehet akár pocaktámaszként is használni. Vannak egyébként erre konkrét ilyen eszközök is, de ha már hordozunk és van egy gyönyörű kendőnk, akkor miért ne használnánk több fronton, és nagyon szuperül elő lehet segíteni a saját tehermentesítésünket fizikailag.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Molnár Gyenge Andreával, aki mesél arról, hogy a pelenkázás is lehet környezettudatosabb, illetve beszámol az igény szerinti szoptatással kapcsolatos tapasztalatairól is, ami kiemelten fontos, hogy nem csak a baba igényeiről szól.

0: Start Rádió.
1: Halljuk tovább az ufóságaitokat.
2: Mint mondtam neked, a környezettudatosság is egy fontos szempont a mi életünkben. Abszolút nagyon távol állunk attól, hogy zero waste-ek legyünk, ami nagyon szuper lenne, hogyha egyszer megvalósulna, de erőn felül én azt érzem, hogy még ez most távol állna tőlünk. Viszont ennek szellemében a mosipelus, mint témakör felmerült, ez mosható pelenkát jelent, ezt mosipelusnak szokták a benfentesek becézni, és a mosipelus használatával ugye el tudjuk kerülni azt, hogy azt a közel egy tonnányi pelenka, keletkező pelenka hulladékot, ami egy veszélyes hulladéknak minősül, azt megtermeljük, mi alatt a gyermekünk szobatisztává válik.
1: Hol lehet elérni egy ilyen kezdő csomagot akár mosiperusozáshoz?
2: Hát képzeld el, hogy rengeteg fórum van erre, nagyon sok webshop kínál olyan kezdő csomagot is, amit akár egy teszt csomagként tudsz kiváltani, szóval egy tényleg nagyon alacsony összegért, elpostázzák neked, nyilván a postaköltséget tálod oda-vissza, sőt, olyan is van, aki teljesen ingyen ezt vállalja, elpostázzák neked, utána majd aztán ő korrektül ki is tisztítják, tehát mivel neked még nincsen rutinod, nem feltétlen elsőre jól látsz hozzá a tisztává varázsolásához, de itt kapsz több fazont, több méretet, hiszen a babák mások vannak, nyúlánk babák, húsis babák, kicsit tömsi babága, vannak akiknél nagy a combi húsi, tehát ezt, ugye láthatunk, minden baba gyönyörű, de más-más testalkatokat, és ki tudod próbálni, hogy számotokra mi az, ami jól fekszik, ami kézre eső, ráadásul, ugye az is fontos, hogy ne az legyen, hogy azt nézed, hogy úristen, akkor most már erről mit csinálok, hogy pedig jellemzően ez egy hasonló mozdulat, mint amikor egy normál pelenkát ráadsz a gyermekre. És ezekkel a teszt csomagokkal nagyon szuperül ki is tudod próbálni, hogy a te gyermekednél mi az, ami beválik, és utána abból tudsz majd beszerezni, és képzeld el, hogy nagyon jó használt mosipelusos fórumok is léteznek.
1: Ha már ahonnan, az írói szóba került.
2: Így van, ahonnan be tudsz szerezni akár olyan mosipelusokat, nyilván itt az állapotát figyelembe kell venni, de azért itt jellemzően olyan anyukák vannak, akik örömüket lelik abban, hogy rendben is tisztán tarthatják ezeket a kis pelusokat, és úgy is adják tovább, hogy az másnak is örömet jelentsen. És úgy is kapod meg ezt a kis használt mosipelust, hogy jaj, nagyon szuper, tök jó, ráadásul egyébként képzeld, hogy ezeket a mosipelusokat is be kell egy picit járatni, hogy a nedv szívásuk is jól kialakuljon, ezért jó pármosás rámegy eleinte, és itt már ez is megvan oldva.
1: A beavatás,
2: mondhatjuk így is, mi egyébként végül többnyire újakat vásároltunk, volt, amiből vettünk használtat is, de amikor megvolt, hogy milyen fazon válik be, akkor beruháztunk újakra, úgyhogy mindegyik teljesen jó, de én is mindet úgy teszem el, amit már kinőtt a kisfiam, hogy amennyiben el szeretnénk adni, az másnak is majd örömet tudjon jelenteni.
1: És mit gondolsz, hogy ez mennyi plusz energiát vesz igénybe? Mondjuk tudom, hogy ti eleve ezzel indultatok, tehát nem kellett áttérned a hagyományos pelenkázásról erre a formára, de mit gondolsz, hogy mondjuk egy édesanyának, aki most hall először akár a mosipelusról, mennyire lehet nagy energiabefektetés áttérni erre a ökológiailag is gazdaságosabb és tisztább módszerre?
2: Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon minimális. Tehát a mosipelusoknál, ami egyedül plusz energiát jelent a számunkra, az, hogyha például ugye széklet érkezik bele, kakis lesz, akkor azt ugye lemossuk ott hirtelen, tehát így nem tesszük félre se ázni, se semmi, vagy hogyha rögtön megy a mosógépbe, akkor nyilván jó, de akkor is jót tesz egy kis előmosás neki. Illetve azokat a betéteket, amelyekkel használjuk a mosipelust, bár itt ugye többféle van ahova többféle betét szükséges, van ahova kevesebb féle, mindenkinek ugye a saját szájéze szerint kialakul a saját rutinja, azt kell összekészíteni, ez egy napi pár perces feladat. De abszolút nem megterhelő. Nálunk egyébként az első két pelus méretből mindig volt egy csomag eldobhatós pelenka, biztosra mentünk, hogyha nem tudhatjuk, besokallunk-e, vagy elfelejtjük-e mosni, vagy bármi keresztül húzza a terveket, akkor legyen rá megoldás. Összesen használtunk szerintem 10 darab pelenkát, és aztán olyan barátoknak adtuk, akik tudjuk, hogy a hagyományos pelenkákat használják, és ők nagyon örültek neki. Mi ugyan igyekszünk senkire nem ráerőltetni a mi nézeteinket, hogyha kérdeznek, akkor mesélünk, de egyébként ők meg nagyon szívesen vették, hogy tök jó, van egy csomag plusz pelenka, mi nekünk pedig biztonsági érzetet adott az, hogy akkor nincsen semmi gond soha.
1: Kérlek, a válaszkészség következő lépcsőfokáról mesélj kicsit.
2: A következő lépcső azért némi szerencsefaktort is, azt kell, hogy mondjam, hogy igényel, és ez az igény szerinti szoptatás, hiszen nem minden édesanyának van meg a lehetősége arra, hogy igény szerint szoptasson akkor se, hogyha szeretne. Természetesen ez döntés kérdése is lehet. Itt most arról beszélek, hogyha valaki ezt kitűzte célul, és végül nem úgy alakult a sorsa, akkor tápszerrel is ugyanúgy lehet igény szerint táplálni egy gyermeket. Az igény szerintiségen azt értem, hogy akkor is annyit kap a picike, akár az anyatejből, akár a tápszerből, amire szüksége van. Tehát nem az időközönként, x óránkénti szoptatás vonalán mozgunk, hanem figyeljük a babának a jelzéseit, és amikor idáig eljutunk, hogy akkor éhségjeleket mutat, lehetőség szerint még korai éhségjeleket, tehát nem a kiakadás fázisát megvárva, akkor így a stressz is elkerül természetesen, ami ezzel jár, akkor tápláljuk a gyermekünket, de azt hozzá kell tenni, hogy az igény szerinti szoptatás még egy olyan csodálatos pluszfaktort is nyújt számunkra, ami a gyermek megnyugtatását, biztonságérzetét tudja szolgálni, elősegíteni, illetve a kapcsolódás. Természetesen egy nagyon fontos pont az anya és a gyermek között ezekben a pillanatokban, de ugyanez a tápszeres táplálásnál is működik, hiszen hogyha testkontaktban tápláljuk a gyermekünket, nem pedig mondjuk esetleg letéve, akkor ezt ugyanúgy tudjuk nyújtani a számára.
1: És fájdalomcsillapításra is tökéletesen lehet használni.
2: Pontosan.
1: Viszont ugye ez azt jelenti elsősorban, hogy a baba igényei szerint szoptatunk. Mennyire lehet beállítani, ez nagyon erős szó most pont a kötődő neveléssel kapcsolatban, de hogy hogyan lehet balanszírozni a hétköznapokban az édesanya igényei és a baba igényei szerint szoptatás között. Nyilván egy idő után megterhelő lehet, hogyha a baba esetleg túl sokszor, túl gyakran kéri a cicit. Ez beáll egy idő után? Vagy hogyan alakul?
2: Abszolút beáll egy idő után. Ezzel kapcsolatban nekem is voltak félelmeim és fenntartásaim, hogy mikor lesz már az a pillanat, amikor nem azzal telik minden egyes szoptatás, hogy ügyeskedem, hogy a másik mellemből érkező tejfolyam az ne öntse el az éppen étkező gyermeket, de ez egy idő után egyébként nagyon szépen beáll, hiszen egy kereslet kínálat kialakul ebben a témában. Tehát amennyire megkapja az ingert az adott mell, ezért érdemes ugye mind a két mellet használni, amennyire megkapja az ingerlés az adott mell, olyan ütemben fog termelni tejet, és nem is kell megijedni attól, hogyha valakinek nincs meg ez a tejömléses fázisa, én tudom irigyelni őt, mert attól még ugyanúgy fog elég tejhez jutni a baba.
1: És édesanyaként kapásból ismét a gyermek igényeiről kezdtél el beszélni. Tehát mennyire kell, vagy lehet háttérbe szorítani ezeket a szükségleteket, és hogyan tudod menedzselni gyakorlatilag a te dolgaidat is a baba igény szerinti szoptatása mellett?
2: Biztos vagyok abban, hogy ebben édesanyja és édesanyja jelentősen eltérhet, hogy mennyire tud jó időmenedzsmentet összehozni. Én egy picit hajlamos vagyok átesni néha a ló túloldalára, és a saját szükségleteimet háttérbe szorítani a gyermekem szükségleteit szem előtt tartva. Ugyanakkor így utólag visszapillantva azt látom, hogy igen, ha ebben egy kicsit ügyesebb és tudatosabb vagyok, akkor ez mehetett volna jobban, de ezt ne úgy képzeld el, hogy mondjuk sírok szoptatás közben, mert hogy nem fürödtem 5 napja, hanem csak azt érzi néha az ember, hogy aha, én is éhes vagyok, a pici is éhes, hát nyilván ő eszik, és aztán elfelejtesz enni. Szóval, hogy ilyenek azért megesnek, de hogyha megfelelő támogató környezetünk van, ugye manapság ez az, ami megint csak a nukleáris családok időszakában egy nehéz témakör tud lenni, akkor ez rengeteget tud segíteni az édesanyának, de anélkül is, hogyha már egy támogató férjünk van, és nagyon-nagyon összeteszem a férjem miatt a két kezemet, mert ő aztán abszolút a támogató férj mintapéldánya, akkor már nagyon sokat tudnak tehermentesíteni az édesanyja válaszkész nevelése kapcsán.
1: Tehát amikor enni kell, akkor enni kell.
2: Igen.
1: Amikor inni kell, akkor inni
2: így
1: kell.
2: Van,
1: és olyankor megfogják az akár kicsit pityergő babát is a szülőtársak, vagy a gondviselők, akik még igen, bekapcsolódnak a buliba. Értem.
0: Mi az az ECG-zés? Hogyan működik? Mennyire lehet ezt a hétköznapokban alkalmazni? Rövid szünet után megtudhatjuk a Molnár Gyenge Andrával folytatott beszélgetésünkből.

0: Sportrádió.
1: Jöhet a következő lépés.
2: Jöhet, természetesen. Aztán képzeld el, még a Mosi Pelushoz egy picit kapcsolódóan szembe kerültem egy nagyon érdekes témával, amit EC rövidítéssel találhatunk meg, hogyha utána olvasunk. Ez az Elimination Communication-nek, ami tükörfordításban ürítési kommunikációt jelent a magyar rövidítése, de a magyar megfelelője a természetes csecsemőhigiénia.
3: Na ez még egy rendkívül megosztó téma.
2: Abszolút.
3: Igen. Hogyan sikerül ezt az életbe hívni? Tehát hogy működhet egy olyan dolog, ami azzal jár, hogy gyakorlatilag a baba után viszel állandóan egy bilit, hogyha kiléptek a lakásból, már mint hogyha ugye támogatni szeretnénk az ECZ-t. Ezt meg lehet oldani?
2: Nem csak a teljes idős ECZ-s működik. Az ECZ-s az egy, mint mondtam, természetes csecsemőhigiénia rendszer, ami annyit jelent, hogy amikor egy kisbaba megszületik, akkor az ember gyermek számára sem természetes dolog az, hogy ő maga alá ürítsen. Mint ahogy, hogyha megnézed bármelyik emlőst, csak akkor szokott maga alá piszkítani, hogyha már nagyon beteg valószínűleg. És ez az ember gyermeknél sincs másképp, tehát egy csecsemőt már zavar az, hogy neki a pelenkába, tehát maga alá kell pisilnie, kakilnia. Sajnos a magyar szokások között nem igazán ismert ez a szokás, hogy
3: teljesen new wave, tehát ez pár éve kígyózott be a köztudatban.
2: Igen, tehát ez abszolút egy újdonságnak számító dolog, holott 75 országban ez a csecsemőgondozásnak szerves része és teljesen magától értetődő folyamata. Ilyenkor annyi történik, hogy igyekszünk megfigyelni a gyermeket, hogy mik azok a kis jelek, amik rá jellemzőek akkor, amikor ő már nagyon annál a pontnál tart, hogy neki pisilnie vagy kakilnia kell, és ezek nagyon konkrétan és jól beazonosítható jelek egyébként, elképesztő. És amikor ezekre a jelekre ráismerünk, akkor lebontjuk róla a pelust, és egy arra megfelelő kis edény fölé, ami nem feltétlenül egy erre kitalált bilide, mivel Ázsiában van nagyon nagy hagyománya, sőt, tehát ilyen örök életre szóló hagyománya ennek a babagondozási módnak. Van ilyen ázsiai bilinek nevezett kis eszköz. Nem csak ez, hanem akár egy kis tálkát, vagy bármit erre kinevezünk, akkor a fölé tartva, természetesen odafigyelve az ideális testtartásra, ezt meg lehet tanulni, vannak erre nagyon jó kis tanfolyamok, akkor megmutatjuk neki azt a lehetőséget, hogy nézd csak kicsim, ide is lehet akkor pisilni vagy kakilni, és hosszú távon ezt úgy tudjuk bebiztosítani, hogy ehhez egy hangjelzést társítunk. Itt viszont nagyon fontos az, hogy kétféle kondicionálás létezik, ugye a klasszikus és az operatív. A klasszikus a Pavlov féle, az biztos mindenki ismeri, amikor a kutyusnak ugye a csengőt megcsengetik, mert hogy érkezik az étel, és ezért a kutyusnak elkezd folyni a nyála egy idő után, akkor is a csengő hallatán, amikor ételről szó sincs. Ezt hívják klasszikus kondicionálásnak, nem erről van szó, hanem egy operatív kondicionálás történik a gyermeknél, ami egy döntés lehetőségét nyújtja számára, tehát amikor ő látja, hogy ideálisak a körülmények, tehát itt vagyok, fog engem anyuapu, itt van alattam a megfelelő edényzet, és egyébként abban a testhelyzetben vagyok, amiben nekem kényelmes és nagyon könnyű, mert egyébként ez könnyíti számukra az ürítést, könnyű pisilnem, kakilnom, és hallom ezt a hangjelzést, akkor, hogyha kell, és én szeretnék, akkor üríthetek. Ami még fontos, hogy eredetileg az operatív kondicionálásban nem csak jutalmazás, hanem büntetés is szerepelt. Igen, míg az EC-nél, mivel ez egy válaszkész gondoskodási mód, a büntetés az abszolút kivazára, sőt, egyébként jutalmazás sem történik, mert maga a folyamat jutalmazó a gyermek számára.
3: Természetessége.
2: Igen, hiszen ez egy természetesen végbe menő folyamat, ettől nyugodtan megdicsérhetjük a picinket. De egyébként nem erre alapozunk, hanem arra, hogy ezt a természetes igényét, ezt segítünk neki kiszolgálni, ráadásul ugye könnyítjük neki ezt az egész folyamatot, mert egy ilyen guguló pozíciót segítünk neki fölvenni, vagy ahhoz hasonlítót, nyilván itt ülésről szó sincs, megfelelően megtámasztjuk a picit, gerincét nem terheljük, viszont hogyha valaki egy picit nyitottabb szemmel jár egy-egy országban, akkor láthat akár ilyen guggolásra alkalmas vécéket, vagy kis sámlikat, amit a lábuk alá tesznek az emberek, és ez azért van, mert az legalsó bélszakasz kiegyenesedik abban a pillanatban, amikor egy ilyen guggoláshoz hasonló testhelyzetet veszünk föl, és így sokkal könnyebb az ürítés akár egy felnőtt, akár egy gyermek számára. És ezzel ugye megint csak könnyíteni tudunk az ő kis életén. És képzeld el, Brigi, hogy rengeteg hasfájást megspóroltunk, mióta ECZ-ünk. Mi a kicsinknek a 4 hetes korában kezdtük kereken, akkor szedtem össze a bátorságom, hogy na jó, akkor most már ezt a megfigyelést, ezt megcsináljuk. És akkor belevágunk magába ebbe a rendszerbe, egy fél napon keresztül, ugye több ilyen kört, hogy felkel a gyermek, aztán ugye ott rögtön mutatkozik egy vágy arra, hogy akkor ő, vagy szüksége arra, hogy akkor ő pisiljen, kakíjon. Aztán ugye eszik, akkor ez megint, és akkor ilyen ciklusok vannak alvás és alvás között, több ciklust megfigyeltünk, ilyenkor egy valami gyorsan átázó dolgot érdemes a gyermekre adni, vagy akár lehet pucérpopóval is, csak ez a kisfiúknál ugye a szökőkutazás lehetősége miatt nem biztos, hogy a legjobb választás, de egy tök sima tetrapelenka egyébként ezt a szerepet nagyon jól betölti.
3: Hiszen eleinte még úgy sem szaladnak el.
2: Így van, még éppen. És ilyenkor, amikor észrevesszük, tehát nyilván ilyenkor fokozott figyelemmel vagyunk a babánk iránt, és amikor észrevesszük, hogy na, akkor most történt egy pisilés, vagy most történt egy kakilás, akkor ugye gyorsan lejegyzeteljük valamilyen formában azt, hogy értem, akkor mi előzte ezt meg? Milyen kis ficergés, milyen kis hangadás, kis nyöszörgés, bármi nagyon-nagyon jellegzetes egyébként minden gyereknél. És amikor pár ilyen megfigyelési kört megtettünk, akár egy ciklus is elég lehet, hogyha valaki nagyon pró, én azért nem voltam, és innentől akkor azt mondhatjuk, hogy jó, akkor megvan a, begyakorlom a mozdulatot, hogy teszem a Billy fölé, hogy ez biztonságos legyen, illetve neki ideális, anatómiailag helyes, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Jött a pisi.
3: És gyakorló édesanyaként is megdöbbenve hallgatom egyébként ezt a témát, nálunk ez az ECG-zés, ez abszolút kimaradt. Én későn is kaptam erről információt, illetve nekem egy hatalmas kihívásnak tűnt a leírás alapján, de ahogy mesélsz róla, esküszöm, kedvet kaptam hozzá.
2: De tényleg abszolút magától értetődő, szóval most vagy abba fektetsz energiát, hogy utána a pisiska kispelust lecserélet helyre teszed, attól függ, hogy mosizol, nem mosizol, stb. Vagy egyszerűen kapcsolsz, rendben kicsim, megyünk, akkor csináljuk, és akkor bilizünk egyet.
3: De én azt tanultam, hogy a szobatisztulási folyamatnak ugye agyihírési folyamata is van, tehát hogy a gyermek mentálisan és lelkileg és minden, hogy is megérik arra a feladatra, hogy egyszer csak szobatiszta legyen. És azért hallgatlak megdöbbenve, mert hogy ezt ugye sokkal későbbre datáljuk, tehát
2: abszolút.
3: A jelenlegi felfogás szerint ott tart a dolog, hogy 2-5 éves kor közé tesszük a szobatisztulási folyamat mentális érését, ezzel pedig most azt hallom tőled, hogy akár 4 hetes babák is mondhatni pelenkamentesen, szobatisztán képesek létezni?
2: Sőt, újszülött babák is. Képzeld el, hogy van 2 olyan barátnőm, akinek az én elvetemültségem elég volt, és azt mondták, hogy na jó, hogyha ez neked megy, nekünk is fog, meg természetesen igyekeztem nagyon biztatni őket, hogy higgyétek el, nem vagyok csodatévő, csak adjatok egy esélyt a dolognak, ha amúgy szimpatikus, és ők már egészen párnapos kortól elkezdték ezt csinálni a picikéjükkel, tehát működött. Tehát ebben semmi csodatétel nincsen, csak itt a legtöbbek számára és számunkra is azért volt ez egy ilyen teljesen vakfoltos témakör, mert Magyarországon ez nem egy elterjedt csecsemő gondozási mód, de ahogy mondtam, 75 országban csinálják ezt is, nem csak a természeti népeknél, hanem tényleg mondjuk egy Kínát azért nem mondani kis országnak, és mégis ez működik.
3: Lenyűgöző.
2: Igen, igen, hihetetlen számomra, hogy mennyire okosak a babák mindig. Mindig meg szoktuk állapítani a férjemmel, hogy bődületes, hogy már milyen potenciállal jönnek a világra ezek a kis csodák.
0: Hamarosan folytatjuk magazin műsorunkat Molnár Gyenge Andreával, akivel arról beszélgetünk, hogy a kötődő nevelés elsősorban fizikai szükségleteit figyelembe vevő módszerei mellett hogyan elégítsük ki a gyermekeink feszültségoldás iránti és kapcsolódás iránti szükségleteit is.
4: Ta-da-da!

0: Sportrádió.
1: Szóval eddig beszéltünk az igény szerinti szoktatásról, a hordozásról, a mosiperusról és az EC-ről. Na, azt mondd meg, hogy emeli, befér bármi.
2: Hát, mondhatjuk, hogy igen.
1: Ugye ezek elsősorban én úgy látom, hogy a fizikai szükségleteket támogatják a gyermeknevelés esetén. A kötődő nevelésnek én úgy tudom, hogy ez az egyik elsődleges követelménye, ez nagyon rosszul hangzik, de hogy a kötődő nevelés a gyermekeknek, a babáknak a fizikai szükségleteit elégíti ki elsősorban. Nyilván ennek a kellemes hozadéka, hogy ez hat arra is, hogy a lelki dolgokban is támogató, és a kapcsolódást is erősíti, biztonságos kapcsolódás felé vezeti, hogyha az ő szükségletei megfelelő számára megfelelő módon vannak kielégítve. Van-e valami, ami a lelki oldalt támogatja, kapcsolódásotokat támogatja a kisbabával?
2: Nagyon jó kifejezést használtál. Képzeld el, hogy pont kapcsolódó nevelésnek nevezik azt az eszmerendszert, illetve azt a hozzáállást, ami ezt elő tudja még jobban segíteni, hogy a gondviselő és a gyermek egy mélyebb szinten megértse egymást és kapcsolódjon. Ugye az eddigi eszközök is nagyon jó ráhangolódást tudnak nyújtani a gyermekünkre. Akár a hordozásra gondolunk, ugye ott is nézzük a kis jelzéseit, és akkor még az idegrendszer érését is segítjük, testkontaktban vagyunk, szuper csodálatos. Ugye az igény szerinti szoptatásra gondolunk, ugyanez, megint csak fájdalomcsillapítás, kötődés, stb. Az EC, megint csak ráhangolódunk, jobban megértjük a gyermekünket, tudjuk, hogy most azért sír, mert nem azért, mert úgy állnak a csillagok, bár olyan is előfordul természetesen, hanem azért megpisilni, akilnia kell. Viszont vannak olyan pillanatok, amikor még ezt is kevésnek tudja érezni valaki, hogy én úgy érzem, hogy mindent megadtam. Igény szerint szoktatok, hordozok. Még az EC-re vagy a megfelelő ütemű perus cserére is odafigyelek, és mégis valami nem klappol. Ilyenkor tud segíteni a kapcsolódó nevelés. És ez egy olyan...
1: És ez nem ugyanaz.
2: Ez nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Igen, a kötődő nevelés, ahogy fogalmaztál, főként a fizikai szükségleteket elégíti ki, ami magával hozza ezeket a dolgokat. Azonban a kapcsolódó nevelésnek olyan eszköztára van, ami abban segít, hogy egy mély, empatikus megértés tudjon kialakulni a gyermek és a szülő között, akár oda-vissza, természetesen ennek a generálója nagyon-nagyon sok ideig a szülő, viszont ugye a gyermekek másolják a szülőt, ugye a példamutatás alapján tanulnak viselkedésformákat a környezetükből.
1: A minták
2: beindulnak rögtön egészen pinduri kortól, és a kapcsolódó nevelés eszköztára viszont tud nekünk óriási segítséget nyújtani az előzőek mellett, hiszen ilyenkor a gyermekek feszültségoldását szolgáló sírás meghallgatással tudunk könnyíteni a kicsinknek a lelkén, aztán odafigyelünk arra, hogy eleget nevessen egy nap, a nevetését is meghallgatjuk, és ezt is megint csak mi fogjuk elősegíteni.
1: Igen, ugye azt mondják, hogy ha valakivel egyszer az életben egy jót nevetsz, akkor a kapcsolatotok szintet lép.
2: Így van, ez abszolút, én is így gondolom. Aztán gyermekidő is egy nagyon jó eszköz, szintén kapcsolódik a nevetéshez, de ez nagyon sok esetben akár egy-egy trauma feldolgozásában segíti a gyermeket. Aztán ide sorolhatjuk még a szülő mentális egészségét szolgáló páros meghallgatást, úgyhogy a szülőre is gondol ez a rendszer. A kapcsolódó nevelés alatt nem azt értjük, hogy a gyermeket csak úgy hagyjuk szabadjára, és csináljon, amit akar. Természetesen az életkora szerinti kíváncsiságot igyekszünk kielégíteni, és a többi, de egy szerint határszabás, mint eszköz is a kezünkben van. Tehát itt ugyanúgy mi vagyunk azok, akik őt terelgetjük azon az úton, ami a közös életünk felé vezet, mint család. Viszont nem is egy drákói szigorral neveljük azt a gyermeket, és azt akarjuk, hogy ülj le is, maradj csöndben. Tehát e között egy nagyon jó egyensúlyt jelent ez az eszköz is, hogy szeliden szabunk nekik határt. És ebben is kapunk segítséget például a kapcsolódó neveléstől.
1: Nagyon soknak hangzik, amiről meséltél. Te ugye már nagyon korán elkezdtél informálódni, tényleg tudatosan készültél az anyaságodra. Hogyha az ember el szeretné kezdeni anyaként kötődő nevelést a gyakorlatba emelni, hogyan érdemes elkezdeni? Hogyan ne riadjunk meg ettől a rengeteg információt, amit akár most kaptam én tőled?
2: Azt gondolom, hogy megint csak először azt a szűrőt vessük be, hogy nekem mi önazonos, és mi az, amivel én egyet tudok érteni zsigerileg, mert akkor ez már természetesen mindenkinek egy nagyon jó szűrő. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat lendít azon, hogy az embernek kiegyensúlyozott legyen a szülősége, hogyha önmagán sokat dolgozik, akár előzetesen. Tehát itt ugye az önbizalom kérdése rögtön előtérbe kerül, hiszen van nekem elég önbizalmam ahhoz, hogy ecézzek? Van nekem elég önbizalmam ahhoz, hogy szoptassak? Igen. És így tovább, ez minden egyes témakörnél felmerülhet, és hogyha erre megfelelő figyelmet fordítunk, akár terápiás jelleggel, akkor ez viszont el tud vezetni oda, hogy magabiztosak leszünk a döntéseink kapcsán, és így az információs szűrésünk is egy más szintre tud kapcsolni.
1: Tehát nem kell mindent egyszerre bevezetni, hanem ami először szimpatikus és megragadja a figyelmünket, azzal érdemes elkezdeni, és hallgatva az ösztöneinkre elindulni az úton.
2: Így van, abszolút. Tehát nálunk is még van egy témakörünk is, képzeld, ami még nem is került terítékre, amik később jöttek be a képbe, és teljesen jól működött. Tehát, például képzeld, ilyen volt a babai elbeszéd, ezt a kommunikációs formát is nem olyan régen kezdtük el alkalmazni, részt vettünk ezzel kapcsolatban tanfolyamon, aztán ilyen volt a szabad mozgás ismerete, nyilván már a hozzátáplálás hozza magával a BLV-t, tehát a falatkás igény szerinti hozzátáplálást, szabad mozgás biztosítása is ide tartozik.
1: Nagyon izgalmasan hangzanak ezek is. Még egy-egy beszélgetést tudnánk ezekből csinálni, de lehet, hogy ami késik, nem múlik.
2: Benne vagyok.
1: Tehát a kapcsolódó nevelésre visszatérve egy gondolat erejéig, annyit szerettem volna észrevételezni, hogy olyan, mint hogyha a kötődő nevelésnek ugye egy idő után vége lenne. Tehát ha a gyermek megtanul elmenni önállóan vécézni, üríteni, akkor az eci időszakának leáldozott. Igen. A hordozás szintén egy idő után leáldozni látszik, hiszen nem cipelhetjük 30 éves korukig a gyermeket.
2: Igényszerinti szoktatás, illetve igényszerinti tápszeres táplálás szint úgy.
1: Igen, tehát a kapcsolódó nevelés az lehet egy folytatása, vagy egy továbbvitele a kötődő nevelés, a szükségleteket kielégítő alapkövének?
2: Teljesen, teljes mértékben. Tehát ugye egymás mellett is remekül működnek, ugyanakkor, amikor már kikopnak ezek a jellegű kötődési formák, akkor ott van a kapcsolódó nevelés. És képzeld el, hogy ez egy egész életen átvihető dolog.
1: És sosem késő elkezdeni?
2: Sosem. Hát bátran vágjon bele bárki, akármilyen korú a gyermeke, ha már 10 éves, akkor is nyugodtan.
1: Andi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
2: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Nagyon sok izgalmas dologról számoltál be. Én azt kívánom, hogy az ösztöneit kísérjenek továbbra is az anyaságodban, és szerintem hallunk még felőled. Nagyon szépen köszönjük, hogy megjelentél nálunk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Sport Rádió.
1: Molnár Gyenge Andrea gyakorló édesanyával hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Egyben minden. A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Visegrádi Együttműködés felélesztéséről és erősebb tételéről beszélt Krakóban Magyar Péter, aki hangsúlyozta, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok végre visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. A miniszterelnök lengyelországi látogatásának első állomásán udvariassági látogatást tett a krakkói érseknél, és kiemelte, hogy a regionális partnerség alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatoknak kell lenniük. A kormányfő és delegációja a krakkói egyeztetéseket követően vonattal utazott tovább Varsóba, ahol a lengyel állami vezetőkkel folytattak tárgyalásokat a kétoldalú együttműködés jövőjéről. Szabályos, de nem a megszokott eljárás szerint történt K. Endre kegyelmügyének miniszteri ellenjegyzése, közölte az Igazságügyi Minisztérium korábbi államtitkára. Répási Róbert elmondta, Novák Katalin akkori köztársasági elnök a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kérvények aláírását, így az idő szűkössége miatt elmaradt az a miniszteri előterjesztés, amely a tárca vezetői javaslattól való eltéréseket mutatta volna be. A volt államtitkár nem kívánta kommentálni Magyar Péter feltételezését, miszerint Varga Judit minisztert szándékosan megtévesztették volna. Ugyanakkor jelezte, az eljárásban a fókuszt a súlyosabb Hunia ügy vitte el, így K. Endre kérvénye akkor kisebb jelentőségűnek tűnt. Répási Róbert hozzátette, az államfőnek nincs írásbeli indoklási kötelezettsége. Közel 1 millió idős ember él a mély szegénységben Magyarországon, a legkisebb és a legnagyobb nyugdíj között pedig több mint 100-szoros a különbség. A nyugdíjasok országos képviselete szerint a helyzet nem tűr halasztást, ezért azonnali nyugdíjkorrekciós program elindítását várják az új kormánytól. Pap Katalin alelnök kiemelte, hogy a 2012-ben kivezetett vegyes indexálás óta a nyugdíjak nem követték a gazdasági fejlődést, ami a bér-nyugdíjolló drasztikus nyílásához és az idősek elszegényedéséhez vezetett.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 6 óra már el is múlt, csodaszép csütörtök reggelt kívánok itt a Start Rádió, ma is sok zenével és persze még többel. Jó reggelt és jó ébredezést kívánok a hét utolsó előtti munkanapján, én számítok a hallójáratokra délelőtt 9-ig, és hozom azokat a zenéket, amikkel jobban indul a mai nap is.
1: Sok,

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és most még többel. Május 21-e van, köszöntjük a Konstantinokat, ők a mai nap névnaposai. Rajtuk kívül a Teofilok, a Mirellák és az Andrások is ünnepelnek ma, úgyhogy ha van a rokonságban a barátok között ismerős, akkor mindenképp köszöntse fel.
1: Reggeli Start, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Május 21-e van. A Konstantinok a névnaposok, és ezen a napon született meg Albrecht Dürer, német festő, grafikus, Harry Russo, francia festő, de William Eindhoven, holland fiziológus, az elektrokardiográf feltalálója is.

0: Jó reggelt kívánok! Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel a kis pénteki munkanapon is. Jó reggelt és hát lassacskán jó útnak indulást kívánok. Biztos, hogy jönnek hozzánk friss információk 7 órakor, hamarosan a kettes stúdióba kapcsolok, utána pedig hozom a sok zenét és most még többet. Csak Csaván a Start Rádióban.
1: Sok a zene, és még több.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kormány törvényjavaslatainak hiányát és a kabinet túlzott közösségmédia aktivitását kritizálta a Fidesz frakcióvezetője. Gulyás Gergely úgy vélekedett, hogy az új kormány láthatóan nem készült fel a választási győzelem utáni időszakra, és Magyar Péter miniszterelnök irányvonaláról még mindig nem tudni, mi válik valóra az ígéretekből. A politikus példaként említette, hogy a korábban megígért 480 forintos benzinárból a kabinet már most visszakozott, és a Tisza párt által korábban kritizált önkormányzati szolidaritási hozzájárulás is érvényben marad. Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a Facebook kormányzás nem lehet sikeres. Véleménye szerint a benyújtott törvényjavaslatok hiánya miatt nem tudott érdemi munkát végezni a héten az országgyűlés. Több mint 2500 közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági beadványt kezelt tavaly a Fogyasztóvédelmi Hatóság, amelyek túlnyomó többsége a számlázással és az elszámolással kapcsolatos problémákra irányult. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság adatai szerint a tavalyi évben beérkezett panaszok több mint fele a villamos energia szolgáltatást érintette, de a vízi közmű, a földgáz és a hulladék gazdálkodás területéről is érkeztek kérelmek. A kormányhivatalok közel 600 esetben indítottak eljárást, és 157 döntés állapította meg a jogsértést. A hatóság emlékeztet, a panasz esetén először mindig a közszolgáltatóval kell megkísérelni a vitás ügy rendezését. Az évszázad végére akár 3 Celsius fokkal is emelkedhet az átlag hőmérséklet Magyarországon. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben a csapadékos napok inkább a téli időszakra tolódnak el. A Hungaromet szakmai konferenciáján bemutatott klímamodellek szerint a folyamat a nagyvárosokat érinti leginkább. A meteorológiai adatok és az ország digitális éghajlati atlasza a tervek szerint június első hetétől válik nyilvánosan elérhetővé a nagy közönség számára az új éghajlati portálon.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: reggelt kívánok, itt a Start Rádió, 7 óra is elmúlt már nálunk, sok zene és most még több a napindítás gyanánt is. Bízom benne, hogy a csütörtök egy kicsit lendületesebben indulhat már, és én hozhatom a sok-sok jó dalt a szórakoztatás jegyében.
1: Sok a zene, sok a zene.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tartol a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31. Infók, programok, helyszínek, szegediborfesztivál.hu.
0: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Beard. Big Beard.
3: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
4: Halott Pénz,
3: Dash,
4: LL Junior,
3: Republik,
4: Korda György és Balázs Klári,
3: Szikora Róbert és az Ergo,
4: Kiskata Zenekar.
3: Május 22-24, Gyulai Pálinka Fesztivál.
5: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
6: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
7: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
6: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
1: Reklámot hallott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresőn ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, hogyha szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férfit a nász éjszakán megölte? Jogos féltés vagy paranoia, ha minden áron meg akarja akadályozni a család ezt a házasságot? Az új férjre is halál vár vagy sírig tartó boldogság? Mire jó a bejárónő, aki minden tud, csak takarítani nem? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a Hullajó nász éjszaka című vígjátékban, sőt, azokra a kérdésekre is, amiket fel sem tettünk. Szőke Zoltán, Gubik Ági, Gyebnák Csekka, Kálmán Herjetta és Korcsmáros András szereplésében. Két felvonásos vígjáték, amely nem csak a nevető izmokat mozgatja meg, hanem azt is megmutatja, milyen vékony a határvonal féltés és paranoia, szerelem és az őrület között. Május 23-án szombaton 7-től látható az előadás a Békés Városi Művelődési Központban.

0: a Fairplay Plus divataruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szene?
1: Start Rádió.
0: És még több.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Május 21-e van, a Konstantinok névnapja és a Magyar Honvédelem napja. Ezen a napon meghalt 6. Henrik a londoni Towerben, feltehetően riválisa 4. Edward ölhette meg. Ezen a napon Bécsben megkapta orvosdoktori diplomáját Semmelweis Ignác Fülöp orvos, az anyák megmentője. A róla készült film is érdekes és nagyon szépen bemutatja az ő történetét.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Haracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Útépítés miatt kérik a közlekedők figyelmét Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Sabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek útszűkülettel. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton is közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Akku Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem.

0: elképesztően sok fellépő. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
1: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Reklámot hallott.

0: Jó reggelt itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, kicsivel járunk 8 óra előtt, lassan egyre többen lesznek ott a munkahelyen, nekik bizony kitartást kívánok. A következő órában is sok zene, és most még több, csak Csabán a Starton.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Társadalmi célú reklám.
3: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Tartol a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31. Infók, programok, helyszínek, szegediborfesztivál.hu.
3: Roadster Autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
6: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
7: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
6: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
8: Főnök, megyünk a vásárba?
9: Milyen vásárba, Micike?
8: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
3: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
9: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
10: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
2: Reklámot hallott.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Képzelje, az Európai Unió elavult költségvetési rendszerének átalakítását szorgalmazza Friedrich Merz, erről informált korábban a Reuters. Kijelentette, hogy a források korlátozottak, ezért a jövőben a védelmi kiadásokra és a versenyképesség növelésére kellene összpontosítani.

0: Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Nyilvánosságra hozta az idény legjobb játékosait, fiatal tehetségeit az angol élvonalbéli labdarúgó bajnokság. Az év játékosa címre 8 labdarúgót jelöltek, köztük az Arsenal 3 és a Manchester City 2 sportolóját. Sajnos a Liverpool magyar válogatott középpályása Szoboszlai Dominik nincs ott az esélyesek között.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió sok zenével és most még többel. Hamarosan 9 óra lesz, úgyhogy ezzel én mára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet, de jövök holnap is, reggel 6 órától együtt kezdhetünk.
1: Sokat nem, sokat nem. Még több. És még több.
2: Start Rádió.

egy, hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Lazza szól. Indul ez az óránk, és ez a délelőttünk hátralévő része is, egészen délig rádiózhatunk együtt. Hoztam rengeteg érdekességet, ma is itt van a tarsolyban néhány érdekes info, és természetesen a jó zenék sem hagynak magunkra, ma sem jó melót.
1: Napi Lazza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de Lazza!

0: számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bombajuárakra a Domexben.
3: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
2: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex. Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex. Csapjon le a bombajuárakra.
4: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.
6: Sok a szere.
0: És még több.
7: Start Rádió.
8: Start Rádió. In città, tante inconvenienze, pochi amici, ma molte conoscenze.

0: Most a Rádión a Napirajza szól, hoztam néhány érdekességet, a mai naphoz köthető eseményeket. 33 éve ünnepeljük ma a Magyar Honvédelem napját például. Illetve 181 éve született a mai napon Henri Russell, francia festő, illetve Aradon megszületett Winkler Lajos, kémikus, a magyar analitika nemzetközi hírű képviselője 162 évvel ezelőtt.
1: Napirajza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszol. A mai névnaposokról ne feledkezzünk meg, a Konstantinokat, illetve a Teofilokat érdemes köszönteni, nekik nagyon boldog névnapot kívánok. És a következő órában is itt vagyok, még egészen délig a jó zenékkel, és az egészségünkre is fókuszálunk majdnem sokára.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión, ez a Napi laza. Ahogy ígértem, ebben az órában az egészségünk is fókuszban, a szemünk védelmének érdekében néhány gondolat és néhány mondat mindjárt szakértői vélemények alapján. Rádiózunk együtt ebben az órában is meg annyi jó dallal,

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión ez a napilaza. Néhány érdekesség a szemünk védelmével kapcsolatban. A szem a lélek tükre, ugyanis tartja a mondás. Emellett egyik fontos érzékszervünk szemtelen inger éri nap mint nap. Például erős fényhatására összeszűkül pupillánk, mindez a másodperc tört része alatt. Gyors reflexre van szükség, ez védi meg a látásunkat. Percenként átlagosan 13-szor pislogunk, érdekesség, hogy szinte mindenki kék szemmel születik, a végleges szemszín pedig körülbelül egy éves korra fejlődik ki. A szín attól függ, hogy mennyi melanin rakódik le a szemben, és a szemünket pedig akármilyen színű is legyen, nagyon fontos óvni a kiszáradástól. Például, hogyha sok időt töltünk monitor előtt, akkor érdemes mondjuk szemüveget viselni.

sok zene és még több a Start Rádión a Napi Lazasszal. Ennek értünk ma is a végéhez, köszönöm, hogy együtt tölthettük a mai két órát is a délelőtt utolsó 2x60 percét. Holnap is jövök természetesen, további szép napot kívánok, minden jót!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. május 21-e csütörtök déli 12 óra van. Beavatkozások várhatók az András úti platánfasoron. Átfogó agrár összeírás indult Békésvár megyében. Halálos zuhanás rázta meg a Szerdahelyi utca lakóit. Tanácsokat adott a rendőrség a biztonságos kerékpározáshoz. Már is mondom a részleteket. Lakossági fórummal egybekötött tájékoztatót tartott kedden délután Békés Csaba önkormányzata. A Városháza dísztermében az András úti platánfák növényegészségügyi állapotáról és a szükséges beavatkozásokról. A résztvevők részletes képet kaptak arról, hogy miért és hány fánál elkerülhetetlen a beavatkozás a közeljövőben. A közkedvelt platánsort az 1950-es években telepítették, összesen 256 fa húzódik végig egészen a vasútállomásig. Mint minden élő szervezetnél, ezeknél a fáknál is elérkezett az az életszakasz, amikor átfogó vizsgálatra van szükség annak megállapítására, mely egyedek váltak veszélyessé az évtizedek során. A szakértői felmérés alapján az önkormányzat arra a döntésre jutott, hogy mintegy 50 fa olyan mértékben károsodott, hogy azonnali beavatkozásra van szükség a balesetek megelőzése érdekében. Szarvas Péter polgármester a fórum elején hangsúlyozta, a városvezetés nem tervez tarvágást, de a több mint 2 kilométeres szakaszon azokat a fákat, amelyek komoly balesetveszélyt jelentenek, ki kell vágni. Hozzátette, hogy a kivágott fákat az önkormányzati szabályzásnak megfelelően mielőbb pótolják. A polgármester elmondta, hogy az elmúlt években egyre több bejelentés érkezett leszakadó ágak okozta károkról, ezért készült el egy szakértői tanulmány, amely mind a 256 fa állapotát egyenként rögzíti. A dokumentum áttekintése után egyértelművé vált, hogy több fa esetében is magas kockázatú baleset veszély áll fenn, így a beavatkozás nem halasztható. A tanulmányt készítő Gilad Csaba növényorvos arról számolt be, hogy a fasor az életciklusának utolsó szakaszába ért. Céljuk az volt, hogy a lehető legtovább megőrizzék a zöld felületet, ezért minden egyes fát külön megvizsgálnak. Mint mondta, lépcsőzetes, hosszabb távú felújításra készülnek. A közel 50 érintett fát nem egyszerre, hanem ütemezetten távolítják el, hogy az utca zöld borítottsága folyamatosan megmaradjon. A polgármesteri hivatal adatai szerint 2023 és 25 között 61 alkalommal okoztak kárt a város idős fái, nem csak viharok idején, hanem szélcsendes időben is. A polgármester hozzátette, hogy ha felelősség teljesen akarnak eljárni, 2026-ban meg kell kezdeni a munkát szakértő bevonásával és széles körű tájékoztatással. Mint fogalmazott, a beavatkozások elkerülhetetlenek még akkor is, ha a lakosság erősen kötődik a platánfákhoz. Megrázta a környéken élőket a hétfői Békés Csabai tragédia. Egy férfi a mélybe zuhant egy szerdahelyi utcai társasháznál. Egy ott lakó nő elmondta, hogy erős huppanást hallott dél körül, és már akkor sejtette, hogy mi történhetett. Felidézte, hogy tavaly szinte ugyanitt egy nő vetette magát a mélybe a harmadik emeletről, ezért a mostani eset különösen megrendítette. A nő arról beszélt, hogy nem akart kinézni az ablakon, mert tudta, hogy ilyenkor már csak reménykedni lehet. Úgy tudja, a férfit megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül, később paravánt állított. Fel. A tavalyi áldozatot ismerte, a mostanit nem, de mint fogalmazott, a környéken pletykák keringenek arról, hogy mi vezethetett a tragédiához. A rendőrség hétfőn megerősítette, hogy bejelentés érkezett arról, hogy egy kazinci lakótelepi 4. emeleti lakásból kizuhant egy férfi. Közölték, hogy idegenkezőség gyanúja nem merült fel, a körülményeket közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. A BEOL információi szerint nem zárható ki az öngyilkosság lehetősége. Tavaly ugyanebben az utcában egy nő esett vagy ugrott ki emeleti lakásának ablakából. A hétfői nap azonban nem csak Békés Csabán, Veszprémben is tragikus volt. Ott a veszprémi Völgyhídnál két férfi is a mélybe vetette magát. Előbb reggel egy várpalota környéki, majd délután egy budapesti férfi. Aki úgy érzi, hogy saját maga vagy valaki környezetében azonnali segítségre szorul, a nap 24 órájában elérhető lelki segélyvonalak nyújtanak támogatást.

Békés vármegyében is megkezdődött a magyar agrárszektor egyik legnagyobb több 10 000 gazdaságot érintő adatfelvétele, az Agrárium 2026 mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A részleteket kedden ismertették Békés Csabán. A csabai kolbászházban Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse mutatta be az idei felmérés célját és menetét. Elmondta, hogy május 15-én indult el az adatgyűjtés, amelynek külön különösen fontos helyszíne Békés vármegye, az ország éréskamrája, ahol a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés egyaránt kiemelkedő. Hangsúlyozta, hogy legutóbb 2023-ban végeztek hasonló összeírást, most pedig arra kíváncsiak, milyen változások történtek az elmúlt 3 évben. A felmérésből kiderül majd, mekkora területen gazdálkodnak a termelők, milyen állatokat tartanak és mekkora az állatállomány. A gazdaságirányítókról is részletes adatokat gyűjtenek, például a gazdálkodók életkoráról. Mint mondta, az elmúlt években tovább folytatódott az előregedés, Békésben már 60 év az átlag életkor. Tóth Péter szerint fontos kérdés a gazdálkodók mezőgazdasági végzettsége is. Az elmúlt években pozitív irányú változás történt, ma már több mint 10%-ok felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik. Az idei összeírás kitér az állattartó épületekre, a trágyakezelési módszerekre és a szőlőtermesztés részleteire is. A főosztály vezető arról is beszélt, hogy a gazdaságok száma évek óta csökkenő tendenciát mutat. Országosan 200 000 alá esett az agrárgazdaságban tevékenykedők száma. Várhatóan idén is folytatódik a visszaesés, de talán mérsékeltebb ütemben. Ezzel párhuzamosan növekszik az átlagos birtokméret, amely Békésben már 30 hektár felett van. Az állattartás is jelentősen visszaesett. 10 év alatt közel harmadára csökkent az állattartók száma, így a sertéstartóké is, ami azt eredményezi, hogy egyes gazdaságokban egyre nagyobb állatlét szem koncentrálódik. A közlekedési kultúra napja alkalmából a Békés vármegyei rendőrség videós üzenetben hívta fel a figyelmet a biztonságos és szabályos kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályaira. A kerékpáros rendőrök hangsúlyozták, hogy egy kis odafigyeléssel nem csak saját magunkat, hanem másokat is védenek a biciklisek. Elmondták, hogy a vár fejvédő viselése nem kötelező, erősen ajánlott. A fék, a lámpa és a prizma viszont elengedhetetlen és mindig működőképes állapotban kell lenniük. Ha van kerékpárút, akkor az úttest és a járda használata tiltott. A rendőrök kiemelték, hogy jól kell tartani, nem szabad kacsázni, kanyarodás előtt pedig kötelező kézjellel jelezni a szándékot. A kerékpárosnak akkor is körültekintően kell közlekedni, ha neki van elsőbsége. A kormányt menet közben nem szabad elengedni. A rendőrség statisztikái szerint tavaly 507 személyisérüléssel járó közúti baleset történt Békés vármegyében, ezek 61%-át autósok, 16,3%-át pedig kerékpárosok okozták. Az év első két hónapjában 40 ilyen balesetet regisztráltak, még egy évvel korábban ugyanebben az időszakban 62-t. Az arányok is hasonlóak, az esetek 62,5%-áért autósok, 15%-áért viszont kerékpárosok voltak felelősek. Tervezett hálózat karbantartás miatt áramszünet várható Békés Csaba több külterületi részén május 29-én pénteken, közölte az MVM Dímász áramhálózati KFT.

0: az érintett felhasználási hely 040-es kezdetű azonosítóját, valamint az ügyfél elérhetőségét. Az MVM Démers hangsúlyozta, hogy a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, a szolgáltatás szüneteléséből eredő esetleges károkért nem vállalnak felelősséget. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor
6: a Start Rádióban.
5: Imádom.
6: Jé, de jó zenék vannak itt.
7: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sport Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Jöhetnek a zenei kérések a rádió weboldalán. Ingíci Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Itt a legelső kérésünk. Sziasztok, Marika vagyok, és a Nyugdíjas Klub minden tagjának szeretnék küldeni egy dalt. Azt üzenem nekik, hogy délben rádióval és jó zenével a legjobb az ebéd. Ez így igaz, köszönjük szépen az üzenetet.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó. A hivatalos Mohu átvételi pont.
3: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
4: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhet. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
6: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

0: Rádió.
1: Stolt Rádió, sok zene is, még többen, ha pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Így szól a következő kérésünk. Üdv mindenkinek, Tamás vagyok, és a munkahelyi csapatnak szeretnék küldeni egy pörgős dalt. Jó ebédet és szép csütörtöket kívánok mindenkinek.

0: Sport Rádió.
1: Sport Rádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünk közé érkeztünk el, ez pedig így szól: sziasztok, barátnőmnek, Dórinak szeretnék küldeni egy dalt, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, köszi Peti.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is, még több. És ma május 21-e, csütörtök van, sok boldogságot kívánunk Konstantin nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Nagy Erika, a magyar színésznő, és szintén ma ünnepel Dolly, Emerton díjas magyar énekesnő is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz? Sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

Rádió sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. A több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk, erős, holnap délután majd 23-28 fok várható.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene is még több. És ma május 21-e. Csütörtök van. Ma van a Magyar Honvédelem napja, de ma van a Kulturális Sokszínűség Nemzetközi Világnapja, illetve te a Nemzetközi Világnapja is. És hogy egy zenei érdekességet is említsek, 47 évvel ezelőtt ezen a napon Elton John fellépett a Szovjetunióban. Ő volt az első nyugati popsztár, aki ott járt.

0: Start Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
5: Halott Pénz,
4: Dash,
5: LL Junior,
4: Republik,
5: Korda György és Balázs Klári,
4: Szikora Róbert és az Ergo,
5: Kiskata Zenekar.
4: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
6: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
7: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
6: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Viria udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
8: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
9: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
2: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés,

0: a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
1: Jó ötlet, Micike!
2: Reklámot hallottak.
3: Sok

Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Amint megteremted a harmóniát önmagadban, az megjelenik körülötted is. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Maracki Zoltán vagyok, ebben az órában hozom a Land of Boys-tól a 3 Desire-t. Itt lesz a Blur-től a Girls and Boys, és Jimmy Somerville-től a Don't Leave Me This Way. Kedves délutánt hallgassátok a Startot, benne Jacko Dalát, itt a The Way Make Me Feel. Közkívánatra a Start.

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Kocincs velünk a következő 30-ra. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi és még elképesztően sok fellépő. Jó bor, jó zene. A domtéren is. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között. Infók, programok, helyszínek. Szegedi Borfesztivál.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben!
4: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjú szőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
1: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek! Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere?
7: Start rá.

Rádió Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Május 21-e van, a Konstantinok ünneplik névnapjukat, a Konstantin latin eredetű férfi név, a Konstantinus rövidülés, ami a latin konstans szóból ered, aminek a jelentése szilárd, álhatatos. Emlékszem, amikor először beültem az egyetemen műszaki matematika órára, akkor annyira hülye volt a matekból, hogy még a konstans szóval sem voltam igazán tisztában, de aztán behoztam. Szerencsére sikerült a kurzus teljesíteni. Kedves konstansok! Jaj, de hülye vagyok. Na hát, kedves Konstantinok, bocsánat, boldog névnapot, és természetesen Isten éltesse a születésnaposokat is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresőn ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, hogy a szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férfit a nász éjszakán megölte? Jogos féltés vagy paranoia, ha minden áron meg akarja akadályozni a család ezt a házasságot? Az új férjre is halál vár vagy sírig tartó boldogság? Mire jó a bejárónő, aki mindent tud, csak takarítani nem? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a Hullajó nász éjszaka című vígjátékban, sőt, azokra a kérdésekre is, amiket fel sem tettünk. Szőke Zoltán, Gubik Ági, Gyebnák Csekka, Kálmán Herjetta és Korcsmáros András szereplésében. Két felvonásos vígjáték, amely nem csak a nevető izmokat mozgatja meg, hanem azt is megmutatja, milyen vékony a határvonal féltés és paranoia, szerelem és az őrület között. Május 23-án szombaton 7-től látható az előadás a Békés Városi Művelődési Központban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Turn the nights into a glory day. Stand up for the rules and

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A júniustól tervezett szigorítás miatt azonnali egyeztetést szorgalmaznak a kormánnyal a harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az érintett munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását ugyan felül kell vizsgálni, de a hirtelen tiltás helyett az átlátható ellenőrzésre és a hazai munkaerő tartalék valódi mozgósítására lenne szükség. Az érdekképviselet hangsúlyozza, hogy a drasztikus és váratlan szigorítások komoly működési problémákat okozhatnak a munkaerőhiánnyal küzdő hazai vállalatoknál, ezért elengedhetetlen a kiszámítható szabályozási környezet fenntartása. Megtermékenyített petesejt beültetése előtti genetikai vizsgálattal sikerült elkerülni a súlyos öröklődő gerincvelő eredetű izomsorvadást, azaz az SMA-t a Semmelweis Egyetemen. Magyarországon először végeztek el ilyen beavatkozást teljes egészében állami keretek között, amelynek eredményeként egy egészséges kisfiú jött a világra. A Lumbic program során az 5 napos embriókból lézerrel eltávolított sejteket fejlett molekulális módszerekkel elemezték, és csak a hibás génektől mentes embriókat ültették vissza az édesanyába. A korszerű diagnosztikai eljárással az SMA mellett más súlyos kórképek, így a cisztás fibrózis vagy a Huntington kór is kiszűrhető a jogszabályok által meghatározott esetekben. Közel 1 millió idős ember él mély szegénységben Magyarországon, a legkisebb és a legnagyobb nyugdíj között pedig több mint 100-szoros a különbség. A nyugdíjasok országos képviselete szerint a helyzet nem tűr halasztást, ezért azonnali nyugdíjkorrekciós program elindítását várják az új kormánytól. Pap Katalin alelnök kiemelte, hogy a 2012-ben kivezetett vegyes indexálás óta a nyugdíjak nem követték a gazdasági fejlődést, ami a bér-nyugdíjolló drasztikus nyílásához és az idősek elszegényedéséhez vezetett.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, ez a start a 98.4-en, Maracki Zoltán vagyok, jön ebben az órában Bruce Hornsby és a Best Just The Way It Is. Itt lesz majd az Empire of the Sun, az All Saints és a Guns N' Roses egy-egy dala is. És mivel ma van a kulturális fejlődés és sokszínűség napja, ezért a következő percekben Björkkel folytatjuk, már is szól a Big Time Sensuality.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják a szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
4: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
5: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók, mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.
9: Sok a zene.
10: Start Rádió.
8: És

0: és gomolysági mellett.
1: Elvétve zápor előfordulhat. Az északi szél sok felé megérénkül, itt a Tiszántúlon időnként megerősödik. Hajnalban 15, míg holnap délután 25 fokot mérhetünk.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Útépítés miatt kérik a közlekedők figyelmét Csanád, Apáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, itt útszűkületre lehet számítani. Szabadkígyósan az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!

Sport Rádió. Sport Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit a BYD a szegedi gyára építésénél az élő környezetért felelős miniszter szerint. Gajdos László közösségi oldalán közölte, hogy konzultált az illetékes szervekkel, valamint Strunk Péter Szeged országgyűlési képviselőjével az ügyben. A miniszter határozottan és nyomatékosan felszólította a BYD vezetőjét, hogy a környezetkárosító tevékenységet azonnali hatállyal fejezzék be, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeknek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a beruházások során a jogszabályok és a környezetvédelmi előírások betartása mindenkire nézve kötelező. Több mint 2500 közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági beadványt kezelt tavaly a Fogyasztóvédelmi Hatóság, amelyek túlnyomó többsége a számlázással és az elszámolással kapcsolatos problémákra irányult. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság adatai szerint a tavalyi évben beérkezett panaszok több mint fele a villamos energiaszolgáltatást érintette, de a vízi közmű, a földgáz és a hulladék gazdálkodás területéről is érkeztek kérelmek. A kormányhivatalok közel 600 esetben indítottak eljárást, és 157 döntés állapította meg a jogsértést. A hatóság emlékeztet, a panasz esetén először mindig a közszolgáltatóval kell megkísérelni a vitásügy rendezését. Az évszázad végére akár 3 Celsius fokkal is emelkedhet az átlag hőmérséklet Magyarországon. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben a csapadékos napok inkább a téli időszakra tolódnak el. A Hungaromet szakmai konferenciáján bemutatott klímamodellek szerint a folyamat a nagyvárosokat érinti leginkább. A meteorológiai adatok és az ország digitális éghajlati atlasza a tervek szerint június első hetétől válik nyilvánosan elérhetővé a nagy közönség számára az új éghajlati portálon. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, ez a start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Edith a Kornyák érkezik ebben az órában is a One and One című dal. Aztán itt lesz a Hágyú a Cushintől, a Betsy Burning a Midnight-tól, és a Benny Gunn, Brian Adams és Melanie C közös felvétele. Kellemes délutánt, hallgassátok a startot, benne a klasszikus, a legendás Cyndi Laupert. Itt a Girl Just Wanna Have Fun.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják a szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Roadster Autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
5: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
6: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
5: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjú szőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
7: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
8: Halott Pénz,
7: Dash,
8: LL Junior,
7: Republik,
8: Korda György és Balázs Klári,
7: Szikora Róbert és az Ergo,
8: Kiskata Zenekar.
7: Május 22-24.

0: Muzsika Fesztivál.
1: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mester lett.
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak. Sok a szere.
4: Még több.
5: Start

Hálás tart a 98.4-en, ma nincs front a térségünkben, de folytatódik a melegedés, ami melegfronti tüneteket okozhat. Helyenként előfordulhat zápor, illetve gyenge zivatar, így az érintett tájakon átmenetileg vizes, csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. A pollenterhelés, a csapadék és a lehűlés hatására hétvége során lecsökkent, a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes, de helyenként elérheti a magas szintet, míg az eperfa féléké az alacsony közepes tartományban alakul.

Házas tart a 98.4-en. Képzeld el, hogy a szemed nem csak a lélek tükre, hanem az emlékeid minőségének is a mutatója. A Műszaki Egyetem kutatói Albi Ádám és Pajkosi Péter kiderítették, hogy amikor valami régi emléket idézünk fel, a pupillánk kitágul, ha pontosan emlékszünk rá. A kísérletben 28 önkéntesnek ritkán használt magyar szavakat mutattak, majd később tesztelték, mennyire emlékeznek ezekre és azok helyére. A pupilla méret változása összefüggött az emlékek pontosságával. Ez a felfedezés segíthet az oktatásban, a pszichológiában, sőt akár a bíróságokon is, hogy megállapítsák, mennyire megbízható egy tanú emlékezete. Na, más se hiányzott.

Ez a Start a 98.4-en. Van néhány évfordulónk, 34 éve mai nap a Magyar Honvédelem napja, 555 éve 6. Henrik meghalt a londoni Towerben, feltehetően a rivális a 4. Edward ölette meg. 182 éve Bécsben megkapta orvosdoktori diplomáját Semmelweis Ignác Fülöp orvos, az anyák megmentője, és 119 éve született Jászai Jolán színésznő Joni néniként, vagy a nemzet nagymamájaként ismerték.

Ez a Start 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Hallgassátok továbbra is a Startot. Viszont hallásra, sziasztok!

Sportrádió. És még több. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Aggasztó ütemben növekszik a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és a járművezetők elleni erőszak. Idén az első 4 hónapban már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira a tavalyi 41-jel szemben. A vasúti terület a leginkább érintett 54 esettel, míg az autóbuszos ágazatban 15 sofőrt ért inzultus. A legtöbb támadás pedig Pest vármegyében történt. A vállalat zéró toleranciát hirdet, minden esetben feljelentést tesz, és a biztonság fokozására újabb testkamerák beszerzését készíti elő, valamint szorosabban együttműködik a rendőrséggel is. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés és ok sincs a pánikra a szomszédos Arad megyében regisztrált hantavírus fertőzés miatt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán kiemelte, hogy nincs ismert magyar fertőzött, és ez a betegség a Covid-dal ellentétben nem terjed könnyen emberről emberre, hanem elsősorban rágcsáló kürülékével, vizeletével szennyezett por belélegzésével kapható el. A megelőzés érdekében a tárca vezető a rágcsáló mentesítést, az élelmiszerek zárt tárolását, valamint a szennyezett helyiségek száraz söprése helyett a nedves, fertőtlenítős takarítást javasolja. Megtermékenyített petesejt beültetése előtti genetikai vizsgálattal sikerült elkerülni a súlyos öröklődő gerincvelő eredetű izomsorvadást, azaz az SMA-t a Semmelweis Egyetemen. Magyarországon először végeztek el ilyen beavatkozást teljes egészében állami keretek között, amelynek eredményeként egy egészséges kisfiú jött a világra. A Lumbic program során az 5 napos embriókból lézerrel eltávolított sejteket fejlett molekuláris módszerekkel elemezték, és csak a hibás génektől mentes embriókat ültették vissza az édesanyába. A korszerű diagnosztikai eljárással az SMA mellett más súlyos kórképek, így a cisztás fibrózis vagy a Huntington kór is kiszűrhető a jogszabályok által meghatározott esetekben.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nem, sokat nem. Még több.
3: És még több.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a

0: Műsorunk heti vendége ifjabb Ágoston István, gitáros, zenekari menedzser. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
1: Sok a szere, sok a szere, és még több.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Legutóbbi vendégemtől is megkérdeztem, tőled is meg fogom kérdezni, neked személy szerint, mint azért zenével foglalkozó, aktívan foglalkozó embernek, mi a véleményed ezekről a, hát mondjuk úgy tehetségkutató versenyekről, amik ugye mennek a kereskedelmi csatornákban, véleményed szerint ezek a versenyzők, akik szerepelnek ezekben a műsorokban és sikert érnek el, ezt így némi kis iróniával a hangomban mondom, ezek mennyire tartósak szerinted? Mennyire hasznosak ezek a műsorok? Mi a véleményed ezekről a műsorokról?
3: Ez eléggé jó kérdés amúgy, mert most nagyon gondolkodom, hogy mit mondjak és mit nem mondjak. Amik mondjuk az, amiket én néztem 11-12 éves koromban, azok a versenyzők, akik ott voltak, azok, én úgy gondolom, hogy azokról a mai napig hallasz, hogy kik, meg hogy mit csinálnak, és a mai napig csinálják az ipart, de például ami, és jó, hál' Istennek, én már nem nézek tévét. Mm-hmm. Tehát azért mondom, hogy hál' Istennek, mert nincs rá szükségem, hogy nézzek tévét, én ki is kötöttem otthon a tévét, tehát nem kell tévé. De amiket így nagyon, van egy baráti köröm, minden hét szombaton együtt vagyunk, olyan, mint hogy egy második család lenne, ott nézzük ezeket. Uh-huh. Szombat, vasárnap, ezeket szoktuk nézni, amikor, mikor mi megy, de én azt vettem észre, hogy mostanában már nem tart olyan sokáig uh-huh. a siker uh-huh. ott, amit elérsz. Egy idő után cseng lefele, és hogyha ha maga a zenész nem, tehát beletörődik ebbe, hogy oké, megnyertem, nekem ebből nevem van, az szerintem nem fog sokáig tartani, de hogyha csinál projektzenekarokat, vagy session zenésznek elmegy, vendégelőadónak elmegy, akkor szerintem azzal nem az, hogy teljesen fent lehet tartani, de legalább lesz egy ilyen hullámzás benne. Hogy itt feltűnik, abban

0: marad egy kicsit, kiad mit tudom én pár számot, albumot, aztán megint befut ezzel, de azt, hogy most hirtelen fenn vagy a csúcson, és aztán nem vagy, én az a híve vagyok, hogy ne, tehát hogyha már valamit elértünk, akkor az ne stagnáljon, meg ne adjunk lejjebb, hanem próbáljunk feljebb törekedni.
1: Persze legyen az egy motiváció, hogy oké, vagyok, de maradjak is ott. Tehát, hogy ne,
0: viszont feltétlen én nem mennék el.
1: Ez lett volna egyébként egy kérdésem, igen,
0: egy
1: hogy
0: ilyen tévés tehetségkutatóra nem.
1: Ezt kérdezni is akartam, hogy te voltál-e ilyenem?
0: Nem. Uh-huh. Nem voltam.
1: De lett volna rá lehetőség, vagy lett csak volna, azért sem?
0: Lett volna, de mondtam, hogy köszönöm, nem. Uh-huh. Tehát én nem. Viszont amik most vannak így, azokat sajnálom, hogy nincsenek elhíresedve, tehetségkutatók, azokra szívesen elmennék, csak most már vannak olyan követelmények, amiket én nem feltétlenül tudnék teljesíteni.
1: Írjuk körbe, hogy mik ezek a tehetségkutatók, mire gondolsz?
0: Név szerint?
1: Hát úgy írjuk körbe.
0: Zenekari tehetségkutatók mondjuk, ahol inkább a feltörekvő zenekarokra kíváncsiak az emberek, uh-huh, meg előadókra. Uh-huh, uh-huh. Most annyira bennem van, hogy miről szeretnék beszélni, csak le fogom lőni a poént, és azt nem nagyon szeretném lelőni, mert ez is egy másik dolog, amivel foglalkozok.
1: Aha.
0: Úgyhogy nem akarom.
1: Tehát jelenlegi terv?
0: Igen.
1: Esetleg projekt?
0: Jelenlegi projekt, amivel már, amiben én nem tag vagyok, hanem mint zenekarmenedzser.
1: Ó.
0: És az a tehetségkutató is.
1: Majd add már meg a telefonszámodat, légy szíves.
0: Úgy is tudod.
1: Oké. Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Átcsapunk témából témába, és nagyon ügyesen te vezeted a beszélgetést egyébként.
2: Próbálom tematikusan megfogalmazni.
1: De nem egyébként ezt, tehát ismétlem önmagamat, hogy ez lett volna egyébként a következő téma, hogy a zenélésen kívül van-e más elfoglaltságod, van-e más projekted, van. Amivel foglalkozol, van. És hát ugye meg is válaszoltad, hogy van, de erről el tudunk mondani valamit? Esetleg így dióhéjban?
2: Megpróbálom nagyon röviden. Van egy kis gyulai zenekar, akiket én nagyon régóta ismerek.
1: Jaj, hát tudom, kiről van szó. Igen.
2: Tudom.
1: A három srác.
2: A három viasalti fenegyerek.
1: Ők már voltak itt egyébként, és valószínűleg lesznek is még, ők a Day by Day.
2: Így van,
1: ugye már a kis
2: punkzenekar.
1: És ugye meséljük csak el, hogy most mi okból kifolyólag jöttek ők ismét előtérbe?
2: Én nagyon, ők most pont ott tartanak, ahol én abba hagytam ezt az egész nagy zenekarosdi dolgot, és én mondtam a srácoknak, hogy figyelj, felkarollak titeket, mert titeket muszáj nyomni, ott álltok az ajtó küszöbén, amit csak át kell lépni, de ez segítség nélkül szerintem ti még nem fogjátok, mert valljuk be, fiatalok.
1: Igen.
2: De tehetségesek. Mert én látom rajtuk azt, hogy nekik van egy tervük, és olyan rövid idő alatt, amiket eddig ők elképzeltek, teljesítettek, hogy ez le a kalappal. Tehát az tényleg motiváció nélkül nem.
1: Igen,
2: meg hogyha nincs egy, van egy jövőképük, hogy mit szeretnének
1: igen,
2: csinálni.
1: Igen, kis energikusak, igen.
2: És az egyik rádióban volt egy dalpályázat felhívás, amire elküldtem nekik, hogy ezt erre most meg kell csinálni. Nem tudom, lehet-e mondani magát
1: hát
2: a dalpályázat.
1: A hobó
2: 80
1: igen,
2: dalpályázat,
1: igen.
2: Mert ugye idén lesz 81 éves, így mert van. Már 80 éves.
1: Igen.
2: Innen is előre boldog születésnapot neki,
1: Laci bácsinak.
2: És megcsináltuk a dalt.
1: Uh-huh. Tehát egy létező hobó dalt kellett
2: igen,
1: feldolgozni.
2: Igen, 10 számból uh-huh. kellett, és azért rafináltak voltak, mert nem a legismertebbeket uh-huh. dolgozt föl.
1: Helyes.
2: És ők arra voltak kíváncsiak, nem az, hogy te most ugyanúgy eljátszod, hanem hogy tényleg saját ízlésed rátformálod. És uh-huh. ugye itt vannak a srácok, és a Ki vagyok én című dalt választották, fel is, meg is csináltuk, nagyon jó, tehát profik a srácok.
1: De stílusilag maradtak ennél a punk rock stílusnál?
2: Igen, ugye az inkább egy ilyen blues uh-huh. szám,
1: igen.
2: És ők nem, ők egy kőkemény, erőteljes punk rockot csináltak belőle.
1: Azt a minden.
2: És kaptam az e-mailt, hogy bekerültek a top 3-ba.
1: Wow.
2: Már azonnal hívtam őket, hogy srácok, itten action van. Fel is vettem mindenkivel nyilván a kapcsolatot, akivel fel kellett. TV-interjú is volt, az eredményhirdetés is egy TV-interjúba történt volna meg, csak sajnos útközben, hogy mentünk fel, én voltam a sofőr, történt egy baleset, kaptam a szakadó hóba, mert hirtelen leszakadt a hó, uh-huh. és kaptam egy első kerék baleső defektet, kanyarba ráadásul, és választottam, hogy vagy traktor, vagy árok.
1: Uh-huh.
2: És akkor árokba mentünk, inkább senkinek semmi baja nem lett, ezt leszeretném szögezni, hál' Istennek, és akkor már telefonáltam mindenkinek, és akkor mondták, hogy ne aggódjunk, semmi baj nincsen. Megtörtént az eredményhirdetés, és hát megnyerték.
1: Hát akkor innen is
2: gratulálok. Igen, nagyon gratulálok, nagyon büszke vagyok rájuk, viszont a másik két előadónak is, meg zenekarnak is nagyon gratulálok, mert
1: nevezzük profik, meg őket is.
2: Igen, ők a Várhegy utca volt, ők egy 10, ők lettek most, vagy a harmadik, vagy a második, már most így nem emlékszek, ők lettek a egyik díjazottak, ők funk, jazz, minden megy, és 10 vannak, és profin csinálják,
1: amit csinálnak. Stílus független volt ez a verseny egyébként?
2: Stílus független volt, mert ahogy én hallgattam, meg beszélgettem is a Csáki Attilával, stílus független. Uh-huh. Ők arra voltak kíváncsi, hogy te mit tudsz belőle csinálni. És pont ez volt, hogy ki vagyok én, keresi, ugye a dal is keresi hobó is magát, és itt vannak a srácok is, akik 20 évesek, és keresik saját magukat.
1: Csak máshogy, mert hobó igen. tudjuk 81 évesen igen. lassan, hogy keresi magát, meg ugye
2: igen.
1: a Day by Day.
2: És ezt így ők megnyerték, és hivatalosak voltunk egy díszbemutatóra.
1: Ó, nagyon szuper.
2: Mert ugye ebből készül a Úton lenni boldogság című film,
1: uh-huh.
2: és annak a átadó díszbemutatón volt, meghívottak voltak. Nyilván nagyon sok szakmában nagy kutya zenész volt ott, akikkel egy élmény volt beszélgetni, meg találkozni is, és az egész egy ilyen kötetlen beszélgetés volt igazából utána. Előtte is, a gála előtt, gála után is, nagyon hatalmas formák, az biztos, nagyon izgultak a srácok, de mondta, hogy méretetlenül büszke vagyok rátok, mert ezt ők érték el igazából.
1: Világos.
2: Úgyhogy ők most kezdenek, hál' Istennek, fölfutni.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még
2: több. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Start Rádió.
1: Sok zene!

eszedbe, mikor a kezedbe kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a eszedbe, mikor diderekbe kúr.

0: Club.
1: Start Rádió.
2: Sok zene és még több.
3: Start Rádió.
2: Magyar óra.
4: Magyar óra.
1: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenki.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Hova mész? Hova futsz?

0: Start Rádió.
1: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

shadows of the night.

Because I gotta have faith. Tort Radio.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. május 21-e csütörtök déli 12 óra van. Beavatkozások várhatók az András úti platánfasoron. Átfogó agrár összeírás indult Békésvár megyében. Halálos zuhanás rázta meg a Szerdahelyi utca lakóit. Tanácsokat adott a rendőrség a biztonságos kerékpározáshoz. Már is mondom a részleteket. Lakossági fórummal egybekötött tájékoztatót tartott kedden délután Békés Csaba önkormányzata. A Városháza dísztermében az András úti platánfák növényegészségügyi állapotáról és a szükséges beavatkozásokról. A résztvevők részletes képet kaptak arról, hogy miért és hány fánál elkerülhetetlen a beavatkozás a közeljövőben. A közkedvelt platánsort az 1950-es években telepítették, összesen 256 fa húzódik végig egészen a vasútállomásig. Mint minden élő szervezetnél, ezeknél a fáknál is elérkezett az az életszakasz, amikor átfogó vizsgálatra van szükség annak megállapítására, mely egyedek váltak veszélyessé az évtizedek során. A szakértői felmérés alapján az önkormányzat arra a döntésre jutott, hogy mintegy 50 fa olyan mértékben károsodott, hogy azonnali beavatkozásra van szükség a balesetek megelőzése érdekében. Szarvas Péter polgármester a fórum elején hangsúlyozta, a városvezetés nem tervez tarvágást, de a több mint 2 kilométeres szakaszon azokat a fákat, amelyek komoly balesetveszélyt jelentenek, ki kell vágni. Hozzátette, hogy a kivágott fákat az önkormányzati szabályzásnak megfelelően mielőbb pótolják. A polgármester elmondta, hogy az elmúlt években egyre több bejelentés érkezett leszakadó ágak okozta károkról, ezért készült el egy szakértői tanulmány, amely mind a 256 fa állapotát egyenként rögzíti. A dokumentum áttekintése után egyértelművé vált, hogy több fa esetében is magas kockázatú balesetveszély áll fenn, így a beavatkozás nem halasztható. A tanulmányt készítő Gila Csaba növényorvos arról számolt be, hogy a fasor az életciklusának utolsó szakaszába ért. Céljuk az volt, hogy a lehető legtovább megőrizzék a zöld felületet, ezért minden egyes fát külön megvizsgálnak. Mint mondta, lépcsőzetes, hosszabb távú felújításra készülnek. A közel 50 érintett fát nem egyszerre, hanem ütemezetten távolítják el, hogy az utca zöld borítottsága folyamatosan megmaradjon. A polgármesteri hivatal adatai szerint 2023 és 25 között 61 alkalommal okoztak kárt a város idős fái, nem csak viharok idején, hanem szélcsendes időben is. A polgármester hozzátette, hogy ha felelősség teljesen akarnak eljárni, 2026-ban meg kell kezdeni a munkát szakértő bevonásával és széles körű tájékoztatással. Mint fogalmazott, a beavatkozások elkerülhetetlenek még akkor is, ha a lakosság erősen kötődik a platánfákhoz. Megrázta a környéken élőket a hétfői Békés Csabai tragédia. Egy férfi a mélybe zuhant egy szerdahelyi utcai társasháznál. Egy ott lakó nő elmondta, hogy erős huppanást hallott dél körül, és már akkor sejtette, hogy mi történhetett. Felidézte, hogy tavaly szinte ugyanitt egy nő vetette magát a mélybe a harmadik emeletről, ezért a mostani eset különösen megrendítette. A nő arról beszélt, hogy nem akart kinézni az ablakon, mert tudta, hogy ilyenkor már csak reménykedni lehet. Úgy tudja, a férfit megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül, később paravánt állított. Fel. A tavalyi áldozatot ismerte, a mostanit nem, de mint fogalmazott, a környéken pletykák keringenek arról, hogy mi vezethetett a tragédiához. A rendőrség hétfőn megerősítette, hogy bejelentés érkezett arról, hogy egy kazinci lakótelepi negyedik